0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el. Rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja, és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak fel hatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak fel hatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a várospolgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábelhorgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
3: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
1: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a város polgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábel Horgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu per hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
3: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással, vigyázzanak magukra, egymásra.
1: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
4: A
0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
5: Ez a reggeli ritmus.
6: Jó reggelt kívánunk a korán ébredőknek, mert hogy elmúlt 6 óra ezek voltak a friss reggeli híreink, és hát itt az ideje, hogy belecsapjunk a lecsóból, úgyhogy indítjuk a reggeli ritmust itt a 95.7-en és a 91.9-en a Megafon mikrofonjánál. Olicsek Ádámot halljátok, de Karvaj Sanyi is becsatlakozott a gyáli állomásról. Jó reggelt, szevasz Sándor!
7: Jó reggelt, hát már nem gyál, Budapest.
6: Én már Budapest, bocs, ugye, nekem mindig gyáli leszel mostantól kezdve, Sándor, nem tudok el mit kell tenni. Egyszerűen mindig az a fejem, hogy te gyálom vagy. De most már Pest Erzsébet, tudom, rendben
7: igen,
6: van.
7: Igen, ugyanaz, mint a kisunokám Rozina énekelt a angyalkának, akár a névnapjára, de lehet, hogy ma is fog énekelni, mert ma van angyalka a szüli napja egyébként.
6: Oh.
7: És akkor ülök ő gyáli mama. Érted? Uh-huh. És akkor így maradt meg benne, egyen meg a szívét. Na, szóval június 27-e szombat reggel van, névnaposok a László, aztán a Bársonyka, Dalia, Ladisla, Olga, Sámson és Tordas. A cukorbetegek világnapja van ma, és hát, ahogy mondtam, angyalka születésnapja az én feleségem, én üzenem neki így az ételen keresztül is, hogy nagyon szeretem. És még van olyan, hogy Bertalan Ágnes színésznő mai napon született, ő 1968-ban született, és a mai nap a siketvakok világnapja is egy.
6: Ó, te jó ég!
7: Tudjátok, ilyenkor hozok reggelente, főleg hétvégén, egy picit lazábbak vagyunk, beleférünk egy-két érdekességet, születésnapot, vagy világnapot, bár mondjuk világnapot azért ugye mondok hétköznap is. Remélem, mindenki jól van, és felkészültetek a hallgatózásra, a rádiózásra, én azt kívánom, hogy ma is rádiózzunk együtt, és hallgassuk meg, hogy mi történt velünk hétfőn, illetve kedden.

0: hétfőn reggel.
1: Itt is vagyunk, jó rádiózást mindenkinek, és akkor takarítjuk az Ipoly folyót az idei évben is. De jó nekünk.
2: Igen. Ugye? Takarítani mindig jó, ahogy mondottam is.
1: Igen. És ugye, amit még itt elfelejtettem az előbb mondani, ugye, hogy itt ugye itt kb. Hát a levegőben nem, de földön vízen megy a történet, és hogy egy ilyen nagyon jó közösségi megmozdulás ez. Ugye ez azért évről évre, ez is azért nem egy utolsó mellékszál és szempont, hogy megmozdulnak az arcok, a civilek, mind a két oldal, tehát egyfajta felvidéki és anyaországi összekötés.
2: Hogy a másik oldalról is megmozdulnak. Tehát ők is sajátjuknak érzik, tehát hogy fontosnak érzik a felvidéki részéről is, hogy tényleg tiszta legyen az. Értem is, és persze mi ezt így tudjuk, meg mit tudom én, de ez olyan jó egyébként, hogy együtt megy a takarítás. A közös érdek eléréséhez ez nagyon-nagyon jól tud működni, azért, hogy tényleg a környezetünket megtisztítjuk.
1: Igen.
2: És ez együtt bandázás mellette, kis beszélgetés, jókedv, jó hangot. Itt most az előző évi beszélgetésekből mazsolázgattam itt a fejembe, egy picit visszatekintettem, hogy tényleg ez egy jó program, és tudod, hogy jót cselekszel, tudod, hogy tényleg a környezeted védelme érdekében teszel.
1: Igen, és ugye hát az egyik legnagyobb hazai, vagy akár mondjuk ugye határon túli is, környezetvédelmi akció, ugye ezt mondtuk az előbb, mert hogy egyszerre mozdul meg mindenki, az Ipoly ugye ezen szakaszán, itt Ipoly Tarnóztól kezdve egészen le Szobig, és ugye itt önkormányzatok, civilek, kisebb csapatok, akár egyébként munkatársak, önkéntesek, önkormányzati dolgozók, tehát hogy gyakorlatilag egy nagyon kis összefogásról van szó, amit hát nem egyszerű koordinálni, de ezt Frankó Viktória megteszi ugye évről évre itt a hazai szakaszon, úgyhogy vele beszélgetünk most, mert hogy hát már lehet regisztrálni, egy pár nappal ezelőtt kaptam fel a fejemet, hogy már itt az idő, és már tényleg lehet látni azt, hogy akkor itt pont takarítás van. Így van. Úgyhogy Viki itt van a vonalban, és egy picikét beszélgetünk vele az idei akcióról. Szia, Viki, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello! Na, hát megint tényleg, ahogy Sanyi mondja, eltelt egy év, és akkor megint belevágtál. Na, kezdjünk egy picit a visszatekintéssel a 2025-ös évre, mert hogy itt a hallgatóknak is mondtuk, hogy felelevenítve az emlékeket, talán ugye az jön le most már évről évre a beszélgetéseink kapcsán, hogy azért meghozta a munka azt a jó kis gyümölcsöt, mármint olyan értelemben, hogy hát azért egy ilyen javuló tendenciát láttok évről évre.
3: Így van, hát a javuló tendencia az onnan látni, hogy az első Ipoly takarítás során, ami most már 6 éve volt, tehát ez a 6. Ipoly takarítás lett, akkor az első évben hatalmas mennyiségű személy gyűlt össze, és ugye utána a következő években azért évről évre csökken a hulladék mennyisége. Én azt gondolom, hogy azért ez annak is köszönhető, és én nagyon bízom ebbe, hogy ennek az akciónak a hatására valahogy az emberek jobban odafigyelnek például az Ipoly partján, hogy ne dobják el a szemetet. Abszolút. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen van ilyen szempontból eredmény ennek az akciónak. Nagyon jól felvezettétek és összefoglaltátok az elején, köszönöm szépen. Valóban ez egy nagyon-nagyon jó közösségi program, én úgy gondolom. És az, hogy a határon átívelő, tehát hogy a túloldalon is zajlik, az különösen fontos, én úgy gondolom. Nekem számos barátom van például az Ipoly takarítás során a felvidéki résztvevők közül. Volt egy év, ha megengeditek, mondok egy példát, amikor én is hajóra szálltam, és megakadtunk, mert fatorlaszok voltak, és nem tudtunk tovább menni, és egy fél órán belül odaérkeztek hajókkal a busai polgármesterék, Víg Zoriék, mindenféle ilyen fűrészekkel, és ők szabadítottak ki, szóval nagyon hálás leszek neki ezért, de tényleg egyébként, tehát például egy napot így hajóba töltve, szemetet gyűjtve mondjuk az Ipoly folyón, az is egy igazán különleges élmény, úgyhogy aki még nem vett részt ilyenben, én biztatom, hogy ezt próbálja ki mindenképpen.
1: Nyilván, hogy ez a 6., ami azt jelenti, hogy akkor már maga a szervezés, az flottabbul megy az elmúlt évekhez, de képes, tehát gyakorlatilag már azért itt minden gördülékeny, mindenki tudja, hogy akkor mi a dolga.
3: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát ugye már még februárban összeülünk, és akkor megbeszéljük a részleteket, és aztán utána hónapról hónapra folyamatosan találkozunk a szervezőbizottság, és most már mindenki tudja a feladatát, mindenki tudja, hogy mit kell tenni, megbeszéljük a programokat, úgyhogy tényleg ez már gördülékenyen megy, és hál' Istennek tényleg, hogy egyre többen és többen csatlakoznak. Ugye nagyon-nagyon jó dolog az, hogy a nyugdíjas klub is évről évre példát mutat a fiataloknak, az unokáknak. Tavaly például óvónénik jöttek, hogy ők is ezzel szeretnének példát mutatni. Ugye ez augusztusban van, tehát akkor azért a diákokat nehéz megszólítani, igen, mert nyaralnak, stb. Táboroznak, de nagyon jó, hogy a

0: Van is amúgy látható, de majd közzé is fogom még tenni. És nagyon fontos a dátum, azt hagyd mondjam el, ugye mindig az ipoly takarításnak a dátuma az az ipoly névnaphoz szoktuk igazítani.
1: Igen,
0: és
1: ez most augusztus
0: 12-13 lesz a bejelentő sajtótájékoztató, hogy úgy mondjam, azért mondom ezt a dátumot. Lényegében maga a takarítás az 13-14-15. Ezen a három napon a folyón is, vízen is szemetet szedve, illetve a parton is. Hát Balassagyarmaton a szokásos parti szemétszedés az augusztus 15-én szombaton 9 órától lesz majd, úgyhogy oda mindenkit várok majd szeretettel.
2: Na, jó, és akkor még azért azt tudszattuk, hogy nem engedjük el a történetet, ugye hozzánk ez nagyon közel áll, úgyhogy ugye meg lesz, utána kell egy pár nap, jól emlékszem, amikor majd tényleg összegzik, hogy mennyi, és akkor megint tudunk beszélni, hogy akkor milyen sikeres volt az idei takarítás. Úgyhogy Viki, akkor arról bíztatunk mindenkit, hogy regisztráljon, mert ha tényleg egy közösségi élmény is, össze kapcsolni egy bográcsozással akár, nem, vagy egy kis, nem tudom, egy kis természetjárással is akár, és akkor hát kvázi Ipoly Tarnóctól egészen Szobig, akkor itt azért két vármegyét is felülelve indul majd a munka, úgyhogy sok sikert kívánom, mert nagyon-nagyon sok regisztrációt. Jó, Viki?
0: Köszönöm szépen!
2: Köszi, akkor majd beszélünk még!
1: Szia!
2: Minden jót!
0: Szia!
2: Frankó Vikivel beszélgettünk tehát a Nagy Ipoly Takarítás magyarországi koordinátorjával. Még két percünk a nagyjából. Igen, el kéne mennünk egyébként részt venni ezen, mármint úgy, hogy rendesen. Tehát én évek óta ott vagyok, és azért itt forgatgattunk folyamatosan, de ez is egy olyan bakancslista nekem, hogy olyan eseményeket akarok majd egyszer részt venni, ahol nem dolgozom. Az olyan jó lenne. Igen. Gyere te is el, Sanyikám, gyere te is el.
1: Menjünk, figyelj, azért biztos én is rálépnék egy-két dologra, vagy megtalálnék egy-két flakont, amit kihalásznék az ipolyból. Én ezt mindig támogattam, tudod, jó? Tehát, hogy volt olyan nagy kortárs beszédeket tartottam így a rádióban is, és leszittem a hallgatókat, hogy miért dobálják el a szemetet, és hogy mennyivel egyszerűbb lenne az életünk, ha nem is kellene, ha mondjuk a következő évben arról kellene beszélni, hogy gyerekek, az idén lenne a 7. nagy ipolytakarítás, de elmarad, mert hál' Istennek nincs szemét.
2: Erre vágysz, hogy akkor ez legyen mondjuk majd egy jövőre akár?
1: Igen. És képes lennék akár egy órát is beszélni erről utána, hogy milyen jók vagyunk mi emberek, de félek, hogy ez nem fog bekövetkezni.
2: Igen, tehát ugye lehet, hogy el fogunk jutni odáig valóban, hogy akkor jövőre, vagy figyelj, jussunk el idén addig, hogy mikor a Vikit telefonon fölhívjuk, akkor azt mondja, hogy hát, figyeljetek, nem találtunk szemetet. Tehát, hogy így mennyi lett? Isten. Hát, 20 kiló.
1: Ennyi.
2: Azt mondom, tudod, hogy a piacon mondják, 20 kiló. 20 kiló. Ennyi. Igen, tehát, hogy így ennyit találtak nagyjából, tehát, hogy ne legyen már se autógumi, se hűtőszekrény, se cipők, se semmi, tehát, hogy igen, irdatlan dolgokról meséltek, de hát tényleg abszolút úgy tűnik, hogy az elmúlt éveknek a melója az nagyon-nagyon beérett, úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy majd augusztus közepe, vége fel, amikor már tudunk az adatokról beszélni, akkor milyen számokat fogunk majd kapni.
1: Igen.

0: kell.
1: Már lehet regisztrálni a nagy Ipoly takarításra. Erről beszélgettünk az előbb, mégpedig Frankó Vikivel, ugye ő a magyarországi koordinátora ennek a nagy akciónak, és hát regisztrációra fel. Én azt mondom, kedves hallgatók, tessék menni, mert jó buli, és hát mondjuk, ha igen, a balassagyarmatiaknak üzenem például, hogy ugye az ember úgy tudja azt, hogy kb. Milyen arcát mutatja az Ipoly, hogyha elmegy ide ki a határra, de már nem tudom én, Kóvárnál tök más. Nem, már Ipoly szögnél tök más, már Drégei Palánknál tök más, és nem beszélve arról, hogy a Börzsönynek a másik oldalán is tök más, tehát, hogy csodás kis kiruccanás is lehet egyébként, akár ez a program is föl lehet fogni egyfajta ilyen közösségi megmozdulásnak is. Amellett ugye, hogy egy nagyon fontos környezetvédelmi akció is ez.
2: Ez így van. Mindenképp, és tényleg biztatunk mindenkit, hogy vegyetek részt ebben, mert ez egy nagyon-nagyon klassz történet. Barátokat, ismerősöket lehet szerezni.
1: Meg kalandot!
2: Egy nagy kaland, akár látjátok a túloldalról is, tehát nem csak a környékből, és valami nagyon-nagyon fontos, hasznos dolgot csinálsz. Én emlékszem, régen lemettünk Honton, ott a Delelőnél, az Ipolyba fülöttünk, és jött Vece felől, állítólag Vecénél tették bele egy ilyen brutál nagy traktorgumit.
1: Aha.
2: És csak vitte a víz, csak sodródott. Hát féltünk is, hogy tudod, hogy valamelyik gyereket eltalálja, azért annak olyan súlya van, mint a fene.
1: És hogyne?
2: És hány ilyen lehet benne, hogyha tényleg hűtők vannak, flakonok, meg mindenféle dolgok, amiket úgy korábban is beszéltünk, és én nagyon-nagyon remélem, hogy el fog jönni, hogy nem kell ezzel sokáig foglalkozni ezzel a témával, hanem hogy el fog jönni az az idő, hogy igen, ennyi volt, átnéztük, kitakarítottuk, és akkor mit volt 20 kiló szemét benne, és akkor vigyázzunk, óvjuk a környezetünket.
1: Így van.
2: Mert a gyermekeink jövője is múlik rajta. És akkor nem kell ilyen akciókat szervezni. Most még szükség van rá, úgyhogy vegyetek részt minél többen ebben a dologban. És akkor augusztus 13-a Ipoly napja, akkor van a nagy Ipoly takarítás is. Hát akkor nyilván ugye több napon keresztül, mert azért egy hosszabb szakasz.
1: Hát lesz, igen, ez 200 kilométeres szakasz nagyjából, igen. Ha jól emlékszem, és ugye ezt talált meg a magyar oldal közösen. Tehát, hogyha fölmentek a közösségi oldal, ugye Facebookra is ott van, megértek azt, hogy a nagy Ipoly takarítás, akkor meglelitek egy ilyen kis doksit, amit ki lehet tölteni, nem hosszú egyébként, tehát pont most itt van előttem, ezt behozták itt a kollégák nekem. Igen. Kb. Ilyen e-mails regisztráció az egész, és ezt meg is vattok, és akkor így azért fontos, hogy akkor tudják azt a wikiék, hogy hány emberre számítsanak, ugye zsákok, kesztyű kikészítése, kajakok, kerúk, nem tudom én, vízi járgányok, úgyhogy ezek mind fontosak. Úgyhogy tessék regisztrálni, menni, és akkor beszélünk majd még erről Ipoly napja után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
1: Supergirl. A mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
6: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
9: A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a várospolgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábelhorgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
4: Időjárás.
9: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
10: Közlekedés.
9: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
4: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
11: Ez a reggeli ritmus.
12: Ez történt hétfőn reggel.
13: Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek, a Megafon reggeli műsorát hallgatjátok. Tudtok streamen is elérni minket megafonfm.hu. A mikrofonnál pedig Oricsak Ádámot halljátok, Karvai Sanyival megyünk neki ennek az órának is. Sándor, neked is jó reggelt még egyszer a szusszonásunk után. Hello, minden rendben?
14: Jó reggelt. Aha, minden rendben, kávémat bekortyoltam. Úgyhogy következik a második óránk nagyon érdekes témája, és ha van véleményetek, nyugodtan szóljatok hozzánk 0630 566 22 62. Mi várjuk ezeket az üzeneteket.
13: Igen, óriási sikerről fogunk most beszélgetni egyébként, mégpedig sport sikerről, mert hogy a balassagyarmati Vitalitás Ese egyik fiatal sportolója, ugye a kajak kenu szakosztályon belül, ő ugye nem más, mint Uram Kristóf, aki egyébként egy Patfort szújti ember, fiatal ember, a szegedi Matyére rendezett második ifjúsági és U23-as válogató versenyen vett részt, és ugye most a kajak sportágról beszélgetünk, és a kajakost nem csak, hogy megnyerte az ifjúsági K1500 méteres döntőt, hanem a szétlövést is sikerrel vette, ezt majd át fogjuk egy kicsit beszélni hamarosan mindjárt, hogy mit is jelent, és ezzel kivívta a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági Európa-bajnokságon és világbajnokságon. Tehát egy iszonyat sportsikerről van szó. Igen, és óriási munkáról. Tehát, hogy aki követi egyébként a Vitalitás Ese kajakkenu szakosztálynak közösségi oldalát, az állandóan látja azt, hogy Edináék, kis csipet csapat, azok mindig mindenhova mennek, most persze tényleg pozitívan, de állandóan ugye úton vannak, mint a lószar, és hosszú hónapok kitartó munkája van a siker mögött, iszonyat az, ami most már tényleg belement melóba, és ugye visszajött a történet.
14: Igen. Ezek szerint
13: igen.
14: Az eredmények azt tükrözik.
13: Igen. Úgyhogy beszélgettünk mindent ezzel. Mekkora meló ez? Mekkora siker ez? Mit gondolsz, Sanyika? Tehát, hogy mit érzel most mondjuk ebben? És akkor van egy vitalitásos fiatalunk, aki megy az EB-re, meg megy a VB-re.
14: Brutális, és egy óriási respekt előtte. És belegondolok így a régi sportolós élményeimre.
13: Na, ezt vártam, megérkezünk ide. Mondjad. Aki első lett úgy, hogy csak ő indult el a versenyen. Adjál, na jó, mondjad.
14: Volt olyan verseny, igen. De az, hogy tudod rendszeresen, tehát az életedet úgy alakítani nap mint nap, hogy edzések sorozata.
13: Ez így van.
14: Nem úgy csinálta ő azért, hogy most akkor izért lement, és akkor nyert, meg mit, hanem minden nap úgy összeállítani az életedet, a programodat, hogy neked jusson időd az edzésekre felkészülni. Az egy óriási kitartás, egy óriási szorgalmat igénylő feladat, és ha van kedved, hanem mindenkinek van rossz napja, legyünk őszintén, neki is, nekünk is, mindannyiunk nevező, nincs. Mikor jártam edzésekre, úgy volt, hogy hétfő, szerda, péntek, csörgőlabda edzésem volt, kett csütörtök, pedig atlétika. És hidd el, hogy szerdán erőléti edzés volt, és a pokolba kívántam, hát pláne pénteken, amikor már úgy mindennel tele a hócipőt, egész hét, tanulás, akármi, és akkor te még délután pénteken mentél 3 órakor edzeni, mit tudom én, 17:30-ig, és még utána ültem be autóba, jöttek anyujék, értem, és úgy mentünk haza Hontra.
13: Igen, és ez csak ez, és ez nem annyira, hogy mondjam, tehát ilyen, tehát nem az egész életed rendelted alá, hanem azért csak kicsit komolyabban vetted az átlagnál, de itt mondjuk teljesen másról van szó. Itt azért nagyon komoly történetről, úgyhogy egy pár dal, és akkor beszélgetünk mindjárt Edinával.

0: történt hétfőn reggel.
1: Óriási sikerről beszélgetünk ebben az órában, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és tudjuk így akkor emlegetni az ifjúsági Európa-bajnokságot, meg a világbajnokságot is. És hát nagyon sok meló, rengeteg
2: lemondás
1: is, ahogy jól mondta Sanyika.
2: És óriási szorgalom és kitartás ahhoz, hogy valaki elérjen ilyen szintre, és eljusson ilyen szintre, és hogy tényleg ez a dolog meg tudjunk valósulni, mert ez óriási kitartásra van szükség, az biztos.
1: Igen, úgyhogy elindulunk ezen a témán, mert hogy óriási sikert ért el Uram Kristóf, a szegedi Matyére rendezett második ifjúsági és U23-as válogató versenyen. Egyrészt ugye megnyerte az ifjúsági K1500-as döntőt, és ezt ugye szétlövéssel is györegtette. Erről ma beszélgettük mindjárt, ahogy az előbb ígértük, és hát kivívta jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági EB-n, meg a VB-n. Úgyhogy fölhívtuk most Ubetke Edinát, ugye a Vitalitás SL kajakkenú szabszakosztának vezetőjét, edzőjét, hogy akkor picit erről beszélgessünk, rájuk azt, hogy mi is az a szétlövés is, meg a melóról, a munkáról, erről az egészről, hogy itt is van a vonalban. Szia Edina, jó reggelt!
3: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok!
1: Szia! Na hát óriási szia. Gratula neked is, nyilván meg Kristófnak is, és akkor kicsit beszélgessünk arról, hogy akkor tényleg milyen horderejű, mekkora szabású nagy válogató verseny volt akkor azért pár napja a Matyéren. Tehát induljunk el innen!
3: Köszönjük szépen a gratulációt! Ez a ifjúsági válogató, ez az egyik legnagyobb ugye a felnőtt válogató, utána úgy gondolom, hogy U23 és ifjúsági itt már az egész országnak a legnagyobb, legmenőibb kajakosai állnak rajthoz, és ugye cél az volt, hogy a legjobb eredményt hozva megpróbáljuk az ifjúsági EB-t, VB-t megcélozni. Ugye előtte pár héttel volt a maraton, ott is rajthoz álltunk, és ott is a Kristóf nyert maratonon is, a Ódor Barni is, meg a kiszállós, ahol mi EB válogató volt, meg a Barni jutott ki az EB-re, és akkor utána elkezdtünk gyorsítani, és jött most ez a cél, hogy 500 méteren próbáljuk meg a legjobbakat hozni, és teljes erőbedobás az egész csapat erre készült.
1: Oké.
3: Így az 500 mentnek, igen.
1: Igen, és akkor ugye mit jelent ez? Tehát én kezdve azt, hogy tudjátok azt, hogy akkor irány az EB meg a VB, akkor nem tudom, edzés technikában, szervezésben, rákészülésben, akkor ez gyakorlatilag most akkor nyilván megint plusz meló, de hogy máshogy kell akár felkészülnötök erre az egészre? Vagy gyakorlatilag nincs nagyon stratégiaváltás, ha lehet ezt így fogalmazni?
3: Így itthoni felkészülés a maraton után gyorsítottunk, tehát abszolút az 500-ra készültünk a kis nyíresi tavunkon. Most viszont, hogy már Kristóf így nyert, így az Olimpiai Központban, Dunavarsányban van a ifjúságiaknak a közös edzőtábor, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki indul VB-n, EB-n, most mivel a VB-n, nekik az egyes páros négyessel együtt készülnek, két hétig ott vannak, és talán irány Kanada.
1: Ó, és akkor készültök egy fejben erre, vagy hogy nem tudom, tehát hogy lehet erre az egészre akár mentálisan rákészülni? Gondolom izgulsz, te is, nem mint edző.
3: Izgulunk, és készülünk mind mentálisan, mind gyakorlatban. Aha. Ugye nekünk nagyon sok tehetséges sportolónk van, és így, hogy tényleg közös csapatban dolgozunk, most már Szőrliget Csepellel is, így azt mondhatom, hogy ilyen ifjúsági korosztályban van 15 olyan sportolónk, aki bármikor tényleg okozhat ilyen meglepetést, és nagyon boldogok vagyunk, hogy most így most két sportolónk is ugye már ott van, és még lesz még egy maratonválogató, meg még ORV, meg még szápválogató, tehát nagyon-nagyon dolgozunk minden sportolónkkal, és hát merünk nagyot álmodni, dolgozva
1: helyes.
3: Ezen is, és tényleg mentálisan, és gyakorlatban technikázva, gyorsítva, minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a legjobbakat hozzuk, és boldogak
2: ezek szerint sikerül
3: a gyerekek.
1: Is. Igen, sikerül is. És akkor hogy van akkor a versenynaptár, Edina? Tehát, hogy itt akkor EB is van, VB is van, mi után jön? Vagy hát, hogy van ez akkor most ezt rakva?
3: Most nagyon sűrű lesz, tehát jövő héten indul Ódor Barnabás a Maraton Európa bajnokságra,
1: igen.
3: És akkor rá egy hétre indul Kristóf ugye Kanadába, utána jön egy erős váltás, alapozás az országos bajnokságra, ami azt jelenti, hogy oda is kell egy válogatót nyerni, hogy kijusson a hazai válogató, tehát így az országosban megvan, hogy mi a szabály, hogy kijussanak, és csak az országos bajnokság válogat még az Európa Olimpiai Reménységek versenyére, ahol tavaly a Barni is, meg a Kristóf is ugye négyest indult.
1: Ja, Csehországban volt, nem, hogyha jól emlékszem,
3: Cseheknél. Így van. Tehát még ezt is szeretnénk megcélozni, és ebben az időpontban, amikor lesz a magyar bajnokság válogató, előtte lesz 3 nappal a Kristófnak, Szegeden lesz az Európa bajnokságon, négyest fog indulni, 504-es Kristóf.

0: gyakorlatilag ugye azért itt, hogyha valaki ennyire komolyan veszi, akkor itt már az egész élete úgy van szervezve, hogy ez így legyen, és ez így működjön. És hogy vannak a fiatalok azért, arra beszélgessük egy picit, bírják a strapát? Tehát, hogy így, na, érted, mire gondolok?
1: Nagyon, nagyon tudatosan készülünk. Tehát a regeneráció, ugye, itt több olimpikon is mondta, mindig hallgatjuk az interjúkat, hogy az egész életünk egy regenerálódás egyébként.
0: Igen.
1: Tényleg így van, hogy a szerencsére minőségi munkát tudunk végezni itt van Nyírjesben, és nagyon hálásak vagyunk, mert az, hogy kicsi a tó, viszont annál minőségi technikát és gyorsítást és fókuszt tudunk tenni a gyerekeknek, és ők haza tudnak menni pihenni, és szerintem a legnagyobb szó azon van, hogy közel vannak, és ez mindent visz, hogy a regeneráció gyorsan a hazaérkezéssel megindul, így marad nekik szabad időre is, van a pihenőnapok is, tehát egy eszméletlen tudatos edzéstervvel segítem a munkájukat, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez működik, és jó is. És hát nem veszik tehernek, mert egy olyan közösségben vagyunk, olyan szeretetteljes, hogy együtt sátrazunk. Például ezen a válogatókon is mindenki hotelban, meg mindenhol pihen készült, mi lakókocsiba, sátorba, kint a friss levegőn, szabadidőben.
0: De jó,
1: levegőn.
0: Néztek tehát rátok, hogy kik ezek a palóc nomádok, vagy értem, mire
1: gondolom. Abszolút, csak mi voltunk. Csodálkoztak is, hogy van, aki kint van. De én meg ebben hiszem, a természet közelségben, és ebben a regenerációban, és ebben a szeretetteljes, együttműködő dologban. És azért ez nem teher nekik, hanem egy újabb kihívás, és természetesen mellette az is mondanom kell, hogy majdnem, hogy kitűnő tanulók is az iskolában, és ez is nagy dolog, hogy azt mondhatom, hogy itt mindenki összefog. Tehát itt Balassagyarmaton azt érzem, és ez kiemelhető, úgy gondolom, hogy a szülők, a iskola, a kollégáim, hogy mindenki azon van, hogy sikerüljön. És bíztatnak, és segítenek, és de támogatnak. Nyilván itt még az anyagi támogatás marad el sajnos, amiben nehézkesek vagyunk, hát reméljük, hogy is egyszer így jobban alakul.
0: Hát ha hall valaki most, itt valaki Tarjántól egészen a Megyeri hídig, jó, hogy akkor egy kicsit az EB meg a VB-re azért a vitatásra kajakosait, kerülsait tessék támogatni.
2: Kis szponzor.
0: Igen.
1: Köszönjük.
0: Oké, kedves. Figyelj akkor rátok, és akkor nyomjátok. Nagyon-nagyon szurkolunk, úgyhogy fejben veletek vagyunk, aztán beszélünk, hogyha jönnek az eredmények majd. Jó?
1: Nagyon köszönjük mindenkinek.
0: Köszönjük, nagyon-nagyon szurkolunk nektek. Nyomassátok.
1: Szia.
0: Minden jót. Szia. Ciao. Még egy percecskénk van hátra. Hát igen, látod, hogy akkor az igen, amikor már nem teher ez az egész, hanem már annyira tud nyomod és az egész az életed, szenvedély.
2: Ez olyan elgondolkodható, és van ebben valami, én ezt a csörgőlabda kapcsán írtam már.
0: Jó, mond, igen.
2: Vagy például a rádiónál is, mert itt is voltak így elején, hogy izgultam, meg féltem, meg mit tudom én, de aztán rájöttem, hogy de én, nekem ez az életem, és valószínűleg ők is így vannak ezzel, hogy sokszor nehéz, sokszor stressz, meg mitől mennének máshova bulizni, vagy akármi, de itt látják, hogy van értelme, amit csinálnak, vannak eredmények, vannak sikerek, és gyakorlatilag ez tud erőt adni ahhoz, hogy holnap is újra és újra tudják kezdeni.
0: Nagyon szép volt. Mármilyen passziás szinti volt, Sanyika, ez én azt mondom. Igen. Na, úgyhogy figyelünk az Edináikra, Kristófékra, Benedekékre, és tényleg, hogyha jönnek az eredmények, és megvannak ezek a válogatók, maratonok, versenyek, akkor persze hívjuk majd megint az edzőnénit, és akkor beszélgetünk velük arról, hogy mi történt az elmúlt időszakban.

0: történt. Hétfőn reggel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, utakon óvatosan, M2 környékén, hát igen, ilyen Jedi Powert kívánok majd mindenkinek.
2: Városok átkelő szakaszaim is türelmesen.
1: Igen. Igen. Na, igen, az előzőekben Ulvesz Kérdinával beszélgettünk, ugye a Balassagyarmati Vitalitás SE Kajak Kenu SZAP szakosztályának vezetőjével, edzőjével, mégpedig azért, mert hogy hát elég is sűrű a versenynaptár, de ami a legfontosabb, hogy hát világbajnoki és Európa-bajnoki indulást harcolt ki Balassagyarmati úram Kristóf, pontosabban, hogy egy patvarci úriemberről van szó, de ugye a vitalitás színeiben nyomul. Ugye volt egy pár napja megrendezett ifjúsági és U23-as válogatóverseny a Maty éren, ez ugye Szegeden van, és igen. Itt ugye az ifjúsági K1 500 méteres, egyébként köszönöm, hogy szóltatok, mert pont a dolog alatt, hogy én 1500 métert mondtam én hülyeséget, hanem az 500 méteres döntőt, csak ugye itt, igen, tehát hogy el volt ez egy papíron itt írva, de mindegy, tehát az K1 500 méteres döntőt megnyerte, és ugye azt elfelejtettük megkérdezni tőle, bocsánat, hogy a szétlövés az mit jelent, na mindegy. Ezt most nem fogom megnézni a éjjel segítségével sem, majd legközelebb meg fogom tudni, hogy mi
2: így
1: az.
2: Van.
1: Jó?
2: Így van.
1: Hülyén leszek addig. Na, a lényeg tényleg, hogy akkor K1 500 méter, korrigáltam, és ezzel kivívta a jogot arra, hogy Magyarországot képviselje az idei ifjúsági EB-n meg VB-n.
2: Nos, itt van az, amiről beszéltünk Edinával a beszélgetés során, hogy tényleg, akinek van lehetősége, na az ilyet érdemes megtámogatni, megszponzorálni, mert ő aztán messzire el tudja vinni a neveteket, akár legyen ez egy cégnév, vagy bármi egyéb, úgyhogy ebbe érdemes fektetni, mert akkor biztos, hogy
1: micsoda?
2: Sokkal ismertebbé váltok.
1: Micsoda pénzügyi, meg marketing duma ez, Sándor? Hát mi ez? Ezt kérem Balázsra, nagyon király vagy.
2: Ez az igazság, egyébként, ha belegondolsz, mert tényleg egy sikeres ember világbajnokságra, Európa bajnokságra el tudja vinni, és azt látja a világ bárhol, érted? Szóval az egy nagy dolog, mert ezt is gyakorlatilag olyan emberre lehet bízni az ilyen feladatot, aki szorgalmas, kitartó, megfelelő feladatokat mindig el tudja látni, óriási teherbírása van, szorgalma, és akkor kész, itt a siker, gyerekek, nincs mit tenni.
1: Hát igen. Úgyhogy szurkolunk nekik nagyon, ugye elmondta az idő, hogy akkor nem teherez, tehát hogy tényleg annyira egy közösség, egy olyan nagyon jól működő brancs, egymást húzzák, egymást segítik, és tényleg rengeteg meló volt benne, úgyhogy irány, tehát az ifjúsági EB, meg a VB, és nagyon sok válogató lesz, még maratonok, meg hasonlók, amiket ugye mondott az Edina, tehát ugye a csapat többi tagjának is azért sűrű most a versenynaptára a jó időbe köszöntével, úgyhogy ahogy jönnek az eredmények, ezt ígértünk az előbb is, Edinát hívjuk, és beszámolunk majd mindenről.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Balassagyarmaton, a Madásmoziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
7: Supergirl, a mozikban.
8: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalin. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élőzenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
10: Eltévedt külföldi turistán segített a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A kiránduló a visegrádi Salamon toronytól indult egy körtúrára, de nem volt kellően felkészült és rosszul tervezte meg a napját. A mobilján nem volt internet, papír alapú térképet sem vitt magával, és egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, hogy pontosan merre szeretne túrázni az erdőben. A tevékenység irányítási központ egy angolul jól beszélő munkatárs az egyik vonalon tartotta a kapcsolatot a bajba jutottal, míg a másikon a mentőcsapattal egyeztetett. Ebbe a konferencia beszélgetésbe kapcsolták be a helyszínre érkező kutató rádióját. Mellettük olyanok is bekapcsolódtak, akik napi szinten túráznak a visegrádi hegységben. Így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását. Végül közel másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni az eltévedt és addigra teljesen kimerült hölgy, akit Szentendélyre szállítottak. Újabb ellenőrizetlen és korlátozás nélküli vízkivétel jeleit találta Kelet-Nógrádban az Agyva folyó vízgyűjtő területein az Agyva Mentik nevű természetvédelmi civil szervezet. Azt írták, teljesen kiszáradt medret találtak a Kövicses patak alsó, több kilométeres szakaszán. A vízfolyás már az Agyva közelébe sem ér. Vizsgálataik során kiderült, a patak Mátra keresztesnél még folyt, a hasznosi tárulóban sincs vízhiány. Innen is tovább csorgott a víz, utána viszont Pásztónál már teljesen kiszáradt. Úgy vélik, illegálisan használták fel a patakvizét, ami a meder kiürüléséhez vezetett. Hozzátették, ez a tevékenység, amellett, hogy tönkreteszi a helyi ökoszisztémát, az Agyvától is elveszi a víz utánpótlást. A sok kis probléma így rendszer szintű katasztrófát okoz, amely már nem a jövő, hanem a jelen tragédiája. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, A begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak fel hatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes elnék az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Nem csak Magyarországon van hőség. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása 4 kivételével az ország összes tartományában életbe lépett. Luxemburgban is csúcsot döntött a hőség. A Nagyhercegség egyik településén 38,3 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord hőmérséklet 37,5 fok volt. Spanyolországban több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával. Olaszországban az egészségügyi tárca országos megelőzési tervet vezetett be a rendkívüli meleg miatt.
5: Időjárás.
10: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
5: Közlekedés.
10: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
11: Ez a reggeli ritmus.

0: reggel.
1: Milyen az ideális szabadságnak a hossza, milyen az ideális nyaralásnak a hossza, akár egyébként így is tudunk fogalmazni, ugye, mert hogy az, hogy elmész Szabira, az ugye egyrészt, akkor feltételezzük azt, Sanyi, és akkor ezzel indítjuk el a témánkat itt, mert már jönnek azért a hozzászólások, hogy akkor úgy beszélünk erről a Szabiról, hogy akkor az aktív vagy kevésbé aktív, de mindenképpen az otthontól távolabb lévő helyre való utazás. Jó? Tehát nyaralás.
2: Igen. Nyilván azt is jól meg kell szervezni. Az legyen egy hét.
1: Tehát az egy hét.
2: Előtte össze kell pakolni, ugye, arra. Tehát én is csináltam, nagyon sokszor hülyén, Balatonra jártunk évekig nyaralni, Fonyódra, és akkor úgy, általában kedden lehetett menni, akkor tudtad elfoglalni az ott a szállást, és még hétfőn bejöttem dolgozni.
1: Aha.
2: Én marha, érted?
1: Igen.
2: És bejöttem, este hazaértem ugyanúgy fél hétre, pakoltunk össze, és akkor másnap hajnalba indultunk. Hát ez semmi értelme. Ez egy komplett baromság. Tehát nem tudtam ráhangolódni. De akármikor ránéztem az időre, mondjuk az órámra, mindig ott volt a fejem, ilyenkor szoktam Újpest városkapunál lenni, ilyenkor jövök le az M2-ről, tudod? Tehát, hogy ennyire így a hétköznapok rabjává tud válni az ember, és ez nem jó, mert nem tudsz kikapcsolni. És az a jó, amikor tényleg elmész, és elfelejted, és akkor este is nem az van benned, hogy most 11 óra, mert ugye este tudsz kint ülni sokat, amikor jó az idő. Kis söröcskézés, beszélgetés, akár személyesen, akár mit tudom én, haverokkal, telefonon, vagy mit tudom én, akármi közösségi oldalakon írogattok egymásnak, este tudsz kint jó levegőn lenni, meg akkor tudsz úgy pihenni és jó aludni esetleg. Érted? És nem azt kell nézni, hogy most jaj, már 11 óra, jaj, már éjfél van megint, és akkor hajnalba kell állni. Tehát, hogy kell, hogy tudjuk elengedni magunkat.
1: Igen, de ezek a több idő tényleg, tehát most neked a nyaralás az egy hét, tehát, de az az egy hét az nem egy hét, mert ugye, hogyha mondjuk veszed azt, hogy akkor hétfőtől te vasárnapig vagy, az már akkor gyakorlatilag ott két nap mínusz. Érted? Mert hétfőn megérkezel valahova, csak igen. Most mondjuk azt, hogy nem tudom, én lepattanok Vácról a Balcsira, akkor az egy nap, amikor te lemész oda, lepakolsz, tudsz, hogy ízni,
2: az
1: egy nap. Szombat este fele, hogyha mondjuk egy hetet veszünk, akkor szombat este fele már ugye azon nézed, akkor reggel akkor indulni kell, tehát már az se annyira nem tudsz egyébként kicsapni a hámból, mert akkor vezetni kell, nem tudom másnap, és akkor vasárnapnak is már úgy lőttek, max még délelőtt mondjuk a strandoz, de már délután jössz. Tehát egy hetes szabadság az gyakorlatilag nettóban 5 napra szűkül már kapásból. Tehát azért mondom, hogy mi az ideális szabadság, és egyébként az ideális nyaralásnak a hossza.
2: Az a tudat benned van, hogyha hazaérsz is, vége a nyaralásnak, otthon leszel, és nem kell korán kelni, nem kell készülni a munkára, hanem akkor lesz időd nyugisan kipakolni, kitakarítani a kocsit, lemosod az autót, meg egyáltalán. Vagy,
1: jó, azért nem hiszem, hogy szabadságot vesznek az emberek azért, Sanyika, hogy most kipakoljanak, nem tudod csinálni egy hétvégén is.
2: De miért kell mindjárt utána kezdeni?
1: Hát miért? Tudom. De ezért mondom,
2: dolgozunk,
1: hogy akkor...
2: egész évben, hajtunk, rohanunk egész évben. Pont a nyár, amikor a gyerek is otthon van, és a gyerekkel együtt lehet lenni. Pont most kell. Én augusztusban ország szerte mindenkinek szabadságot adnék.
1: Igen. Valaki azt írja, hogy egy hét bőven elég, a végére már hiányzik a saját ágyam és a megszokott környezet. Nem tudom. Ha valaki azt írja, hogy ha tengerparti nyaralásról van szó, akkor minimum 12-14 nap. Na hát ez az, gyerekek, ugye? Tehát, hogy ez 12-14 nap, hogy te tengerparti nyaralásról van szó, mert akkor lemész mondjuk akár kocsival a Horvátországba például, meg vissza, tehát, hogy az két hét mondjuk egy ilyesmi. Valaki azt hogy egy hónap az álmom körbejárni egy országot, nem rohanni, hanem tényleg megélni az élményeket.
2: Jaj, de aranyos, igaza van.
1: Igen, valaki szerint 8-10 nap a tökéletes arany középút, nem rövid, nem túl hosszú, és a pénztárca is jobban bírja. Igen, többen mondják a 10 napot. ahogy látom. Tehát, hogy pont amit én mondok, hogyha mondjuk egy hetet veszel, akkor az érkezés meg az indulás az pont elmegy. Egyébként, igen, érdekes, mert hogy ezt kutatják, és ugye van egy úgynevezett boldogság tetőpont elmélet, és kíváncsi vagyok rá, hogy mondjuk neked ez mikor ér el szerinted, mert hogy elvileg ugye a szabadságnak egy adott napján éri el a csúcspontját a jólét és a boldogság érzet. Ez egy olyan mentális állapot, amikor már teljesen elszakadtál a hétköznapi stressztől, de még elég időd van hátra ahhoz, hogy ne kezdj el azon gondolkozni, hogy már vissza kell mennünk majd dolgozni. Érted? Tehát, hogy igen, tehát ezt hívják ennek a boldogság tetőpontnak, és hogy érdekesség, hogy ugye például a hosszabb 2-3 hetes nyaralások során ez a görbe, ez ellaposodik, és az utolsó napokban a hazautazás, és ugye a felhalmozott e-mailek miatti szorongás miatt kezd ez csökkenni ez a görbe. Na neked mikor van ez a csúcspont? Te hogy érzed, hogyha elmész mondjuk nyaralni?
2: Pont így a visszautazás előtt. Tehát, hogy hogy benne van a stressz, hogy vissza kell utazni, milyen lesz az...
1: Jó, de az mondjuk itt azt írják, hogy a 8. napon éri el a csúcspontját.
2: Nekem már lehet, hogy egy picit előbb.
1: Igen?
2: Én tudod, hogy ilyen kis görcsölős, aggódós vagyok. Én már lehet, hogy mit tudom, mondjuk szombaton utaznánk haza, akkor én már csütörtökön, már ott vagyok, hogy nehogy itt hagyjunk valamit, mennyien lesznek az úton, milyen lesz a forgalom, mennyire lesz meleg, és már csütörtökön azon görcsök, én hülye, és bocsánat, utálom is magam ezért, hogy tudom azt, hogy mondjuk következő hétfőn dolgozni mennék, és jaj, már megint kelhetek korán, jaj, már megint dolgozik.
1: De ilyenek vagyunk, tehát ugye Kata írja nekünk, hogy a nyaralás hozta mindegy, csak nekem az utolsó 2 napban már a munkára készülni fejben. Tehát úgy is fogsz.
2: Igen, úgy is, ott van. Ezt nem tud kiölni, így vagyunk kódolva, mi emberek.
1: Igen. Jó, akkor nektek a balatoni nyaralások azok milyenek szoktak lenni, Sanyi, hogyha elmentek, vagy akár mondjuk ide mentek, oda mentek, hány napot szoktok általában angyalkával tervezni, és akkor ott mi szokott lenni a menetrend, ha mondjuk egy balatoni kiruccanást veszünk alapul? Mert akkor vegyük akkor ezt alapul. Mond.
2: Ha megérkezünk, kipakolunk, én mondjuk Balatonra azért legalább egy 4-5-6 napra szeretek elmenni, mert ott be kell kalkulálni azt is, hogy mondjuk kifogsz egy rossz időt. És akkor mit csinálsz, ugye? És akkor megérkezünk, én nem szeretek azonnal egyből, hogy akkor ízén belevetem magam a tóba, meg ízén. Nem, én szeretek lezuhanyozni, kipakolni, minden a helyén legyen, és akkor utána lemenni a partra, megmártózni, tehát nyilván ugye ebédel az ember előtte, vagy ilyesmi, megmártózni.
1: Igen?
2: És akkor másnap akkor lehet, hogy még strandolnék egy nagyot. Harmadik nap viszont már azt mondom, hogy ne csak a vízbe legyünk, hanem akkor menjünk be a városba, nézzünk szét, akár a helyi piacot megnézni, vagy egy múzeumot megnézni, meglátogatni, megismerni a várost, és akkor ebben belefér a fagyizás, tudod, vagy
1: persze.
2: Ha, mit tudom én, mondjuk valami ügyet el kell intézni. Tudod, mi a baj? Hogy nem tudunk, én legalábbis nem tudok, és biztos vagyok benne, hogy drága hallgatók is így vannak ezzel, nem tudjuk azt megtenni, hogy ne nézzünk rá az e-mailjeinkre.
1: Aha.
2: Hogy ki írt, miért, ugye jelez a telefon, és ha nem, talán most már jutottam oda, hogy akkor megteszem, hogy nem is akkor nézek rá, de utána akár befele a városba, utazás közben, vagy ülök a padon, mondjuk angyakával egy parkba, és akkor beszélgettünk, és ha mondjuk valaki hívja őt, akkor ő beszél, én akkor ránézek, és nézek, és elkezdek válaszolni, és tudom, hogy butaság, mert magunktól veszek el egy csomó időt, hiszen megvár, hiszen ráér, hiszen szabadságon vagyok. Nem tudunk mi kikapcsolni, magyarok, az a baj. Tehát ez egy ilyen társadalmi átok valahol.
1: Írja ezt egy hallgató, hogy nekem az ideális szabadság hossza addig tart, amíg nem kell néznem az e-mailjeimet.
2: Ó.
1: A gyerekek nem mellett kell. A szabadság nem mindig pihenés, írja ezt Márti, de 2 hét együtt töltött családi idő szerintem tökéletes, ebben is van valami. Igen. Igen. Közben nézem a hosszú hozzászólásokat. Valaki azt írja, hogy nekem a hosszú hétvégék jönnek be, inkább évente többször utazom el 3-4 napra, mint egyszer 2 hétre. Egyébként ebben is van valami, mert hogy pont még itt egy cikket is nézegettünk az előbb, ami arról szól, hogy a 4 napos mini vakációknak egyébként van ereje, mert azt bizonyítja a kutatások, hogy ez is drasztikusan csökkenti a stressz hormon szintedet, tehát hogyha többször egy évben 3-4 napra egy hosszabb hétvégét így
2: beállítasz magad.
1: Igen, akkor azért az is jó szokott lenni. Sőt, a tervezés maga, tehát hogy elkezdett tervezni, az sokszor egyébként boldogabbá tesz, és nagyobb boldogság löketet ad, mint maga az utazás. Tehát eltervezed, hova mész, nem tudom, és akkor de jó lesz ez, úgyhogy igen, várjuk még akkor az élményeket, jó, hogy akkor szerintek mi a legideálisabb szabadsághossz és nyaralási idő, tehát ugye 2 hét, nem tudom én 10 nap, erről még egy picit beszélgetünk majd a meg a slágerek után.

0: történt kedden reggel.
1: Mi a hosszú nyaralás optimális ideje, a hosszú szabadság optimális ideje, pontosabban a kevésbé hosszú vagy a hosszú, ugye pro és kontra, ki hogy oldja meg, erről beszélgettünk az előzőekben, hogy Karvas Anyi is elmondta maga balatoni sztoriát, és hát hál' Istennek azért még egy-két hozzászólásból tudok idézni, mert hogy mindenkinek más, de ugyanakkor vannak azért ilyen meccés pontok, meg hasonlóságok. Nekem a 10-12 napos nyaralás a tökéletes, megint jött egy ilyen válasz. Az első pár nap általában azzal telik, hogy kiszakadjak a munkából és átálljak egy másik ritmusra, utána jön az időszak, amikor már tényleg élvezem a pihenést, a programokat, és nem az órát nézem. Két hét fölött viszont már elkezd hiányozni az otthoni környezet, ezért szerintem ez az ideális. Igen.
2: Hát ott erről beszéltem, hogy az ember egy pár napig az időt nézi, hogy mit szokott csinálni ilyenkor egyébként, meg mit, tehát hogy nem tudunk áthangolódni. Én mondom, én a németek példáját követném, akik egy hónapra simán, vagy öt hétre is elmennek szabadságra, mert akkor tudsz valójában kiszakadni, felkészülni. Amúgy is olyan hosszú az egész év, és belegondolsz, utána visszamész dolgozni, mondjuk egy nyári szabadság után, utána mikor lesz leállás? Majd decemberbe. És utána dolgozol augusztus, szeptember, október, november, december 15-18-a, 20-áig, érted? És az folyamatosan, hogyha nem jön közben semmi, nem vagy beteg, ne egy Isten, ne is legyél, akkor folyamatosan dolgoznod kell. Sőt, ami az osztrákoktól egy nagyon jó példa, és minap hallottam, hogy egy hónapra adnak pénzt nyaralásra. Minden dolgozónak. Na, ezt kéne követni. Ezt kéne, ebben kellene nagyot lépnünk és változtatni. Nem csak decemberben kapnak, mint a nyugdíjasok, ilyen 13.-14. havi pénzt, hanem kapnak decemberben is karácsonyi jutalmat, karácsonyi pénzt, és nyáron adnak egy havi fizetést, hogy menj el nyaralni. Anitának a unokatesója kint élnek Belgiumban, és így azt hittem, Ferike, mikor ezt így mondta, hogy azt hittem, hogy kamuzik, érted? Szóval nem, fizettek, hogy menj el, utazz el haza Magyarországra, ők már kim vannak, vagy 11-12 éve, és akkor ilyenkor augusztusban mindig eljönnek egy hónapos szabadságra nagyjából, és akkor abba belefér az is, hogy akkor ott is saját környezetükben is nyaraljanak, meg eljönnek itt a Balatonra, rokonlátogatás, stb. Tudod, visszautaznak, és még utána otthon van Feri egy hetet, egy 5-6 napot legalább.
1: És akkor utána meg vissza.
2: Pihen, és akkor ráhangolódik a munkára, meg még...
1: Ez is egy út, valaki még azt írja zárásképpen, hogy én inkább évente háromszor megyek el 4 napra, mint egyszer 2 hétre, anyagilag is könnyebb, és amikor kezdem érezni a fáradtságot a munkában, mindig van egy közelük utazás, ami lendületet ad. Ebben is van valami. Na, jó van.
2: Ki így, ki úgy.
1: Meg a slágerekkel folytatjuk mi így, aztán pedig majd jön a második témánk.

0: tartalmazott.
1: Reklám.
2: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a kétajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottak.
3: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
4: A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a város polgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábel Horgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu per hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
5: Időjárás.
1: Időjárás.
4: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással, vigyázzanak magukra, egymásra.
1: Közlekedés.
4: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
3: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt kedden reggel.
1: Szép reggelt kívánunk, drága hallgatók, eltelt egy óra, úgyhogy megyünk tovább, és robogunk a következő téma felé a mikrofonnál. Oli, csak Ádámot halljátok, Karvas Anyika? Itt vagy te
2: jó
1: is?
2: Reggelt.
1: Itt vagy. Jó, van. Oké, na és aki már ugye korán kelt reggel, azt tudhatja, aki meg nem, annak most elmondjuk, hogy ugye elindult a vakáció, dübörög minden, ugye kinyíltak már a strandok,
2: vakáció,
1: minden is van, és ugye hát a múlt héten talán beszélgettünk arról, hogy akkor hova rakod a gyereket, mi lesz a gyerekkel, ugye, hogy a régi idők nyara, mostani idők nyara.
2: Na, amikor négyen voltunk.
1: Így van, akkor beszélgettünk erről, és hát ugye az egyik variáció az nyilván a szülők, valamint a nagyszülők, vagy akkor tábor, vagy apu anyu valahogy megoldja a történetet, vagy gyerek otthon marad és kész.
2: Most mondtam neked, illetve nektek, mert akkor többen voltunk a stúdióban, hogy most tábor, megoldasz egy hetet, max kettőt.
1: Igen.
2: Aztán annyi, tehát a többi

0: hobbija, amit ki tudna venni, hogy otthon legyen a gyerek.
1: Igen, na de hogyha akarsz menni gyerekként mondjuk táborba, akkor milyen táborba vágysz? Hát gyakorlatilag minél messzebb az iskolától, ugye?
0: Persze, persze. De egyébként, figyelj, vannak ilyen napközis táborok. Tudod, sokat járunk ki oda, ilyen napközis táborokba szemléletformálásra tartani. Uh-huh. És van, akinek a saját iskolájában van a napközis tábor, és én kérdeztem gyerekeket már tavaly is, hogy nem rossz, hogy nyáron bejössz, és azt mondja, nem, mert nincs az a fegyelem, nincs az a stressz, hogy felelni kell, hanem abszolút lazaság van, játékok vannak, rengeteg program, tehát tényleg megtesznek mindent a tábor
1: szemben. Azt elhiszem.
0: Úszástól kezdve, állatkerten át, van, hogy csak rajzolnak egy terembe, a hűvösben, amikor tényleg ilyen brutál meleg van, vagy mondjuk meghívják a karva, és annyit is tart, mondjuk nagyon érdekes előadás.
1: Igen, nyilvánvalóan. Na, belemegyünk egy táborba, és most ugye nem hívjuk fel a figyelmet arra, hogy regisztráljatok, mégpedig azért, mert hogy már gyakorlatilag fullon van, és ez nem más, mint a Balassagyarmati Szondi György Technikum és Szakképzőiskolának egy nagyon érdekes, izgalmas tábora. Itt nincs gond azzal, tudod, hogy így visszamész a suli után a suliba egy táborra, mert hogy izgalmas történetről lesz szó, és ugye lehet látni azt, hogy ugye a sulin túl is ezek a gyerkőcök, gondolom én azért választották ezt a tábort erre az időszakra, mert hogy ami a tematikája számukra fontos, érdekes és izgalmas, úgyhogy mi is ez, az mindjárt ki fog derülni, a vendégünk Tanka Ágnes, a technikum igazgatónője.

0: történt kedden reggel.
1: Itt vagyunk, visszatértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ahogy mondtuk az előbb, ugye vakáció van, és hogy utaltunk a múlt heti beszélgetésünkre, és azért hova tegyük a gyereket, ha mondjuk nagyszülők nincsenek.
2: Nagy kérdés.
1: Nagy kérdés, ez ugye tábor a lényeg, tábor brutálisan drága, ugyanakkor igen.
3: Hát meg mit old meg egy hetet?
1: Meg mit old meg egy hetet, igen, viszont a másik kérdés ugye az az, mert hogy a Balassagyarmati Szondi György Technikumi Szakképzéskárnak a táborával foglalkozunk, és ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy visszamegye szívesen a gyerek mondjuk egy olyan iskolába táborozni, ahol egyébként eltöltötte mondjuk az évnek, nem tudom én, 9 hónapját, és ugye egy költői kérdés volt ez, mert hogy igen, tehát most azért beszélgetünk egy AI táborról a Szondi kapcsán, mert hogy a gyerkőcök azok nagyon benne vannak ebben, nagyon szeretik ezt csinálni, ugye itt különféle jó eredmények jönnek az országos megmérettetéseken is, úgyhogy most nem egy ilyen felhívásos beszélgetésre kerül sor Tank Ágnes igazgató nővel, hanem tényleg erről a táborról egy picit beszélgetünk, hogy ez jövő héten fog majd indulni, és hát mutatja azt ugye, hogy ha a gyerek az épp hogy véget ért az iskola, de már akkor indul egy tábor bent az iskolában, és ugye itt már minden hely betelt, és visszajönnek a gyerkőcök, azért az mutatja azt, hogy van egyfajta elhivatottság, például azért a programozás, meg az okos megoldások, meg az AI felé, ami nem egy utolsó szempont. Nem egy utolsó szempont. Úgyhogy Tank Ágnes, elvileg itt van a vonalban. Szia, igen, igazgatónő, jó reggel!
4: Szia!
1: Na, akkor talán kezdjük a KH-tól, hogy akkor milyen tábort is szerveztek, milyen tábor fog egyébként akkor most indulni. Most, hogy véget ért már az iskola, megint dolgoztatok, gondolom, hogy ez a tábor is azért működjön. Na, miről van szó akkor pontosan, a viccet félretéve?
4: Igen, június 29-től azon a héten, 5 napon keresztül szervezünk angol és robotika tábort. Elsősorban általános iskolásoknak hirdettük egyébként, de valóban visszajönnek a mi diákjaink is, hiszen a nagyok a nyári gyakorlatukat töltik, az ipari informatikai technikusok, illetve akik tavaly táborban voltak nálunk, és most itt 9-esek, ők is vissza fognak jönni, és mentorálni fogják az egészen kicsiket, idézőjelben, mert azért vegyes a létszám, tehát 13 évesek is vannak, aha, meg 10 évesek is, tehát egy ilyen közös csapat alakul, akik bevezetik az általános iskolásokat, vagy közös projekten ők maguk is bármi újat tanulhatnak már, mint a nagyok, tehát egy ilyen hatalmas közös projekt lesz itt a vége. Az általános iskolásoknak angol, játékos angol foglalkozás is van, kapcsolódik a cyberhez, tehát minden AI-hoz és a robotikához, illetve a nap másik felében pedig robotikára mennek. Aztán ez így cserélődik a hét folyamán, játékos angol, robotika, robotika, játékos angol, közös 10 óraik, játékok, úgyhogy én bízom benne, hogy olyan programot dolgoztunk ki, ami ennek a nagy csapatnak, minden tagjának érdekes lesz és izgalmas.
1: Nekem egyébként az jut most kapásból eszembe, hogy intézményi szinten is szerintem ezt tök jó találtátok ki, mert ugye akkor itt egyfajta, hát hogy mondjam, tehát hogy a nyílt napon túl, ugye, mert hogy a nyílt nap egy fontos nap az életetekben, hogy akkor a általános iskolások meglátják azt, hogy ti mit csináltok, azon túl akkor mondjuk egy ilyen plusz keret is van abból a célból, ugye, hogy hát minél több gyerkőc akkor mondjuk válassza akár azt a szakágat, ami mondjuk itt a robotika, meg az AI, meg hasonlók.
4: Aztán kiegészül ez egy pici elektronikával is, aha, tehát ilyen apró forrazgatások, akit különösen vonz, hiszen ugye az ipari informatikának, a robotikának is lehet ez része, ez a kis elektronikai rész, úgyhogy sok mindent tartogatunk, és nagy szeretettel várjuk a gyerekeket. Ugye ez egy ingyenes tábor, pontosan azért ingyenes, hiszen itt a nyári gyakorlat zajlik, itt mindenki egyébként is itt van és dolgozik.
3: Úgyhogy, és hány fővel vagytok, Ágnes?
4: Jelen esetben azt hiszem, hogy 16 fő van, ami úgy gondolom, hogy ideális.
1: Igen, mert akkor tudtok ilyen kis csoportokban is beszélni, oda dolgozni, kis, nem tudom, hármas, négyes fők, mindenki tud mindenkivel foglalkozni, nem pedig egy ilyen óriási, nem tudom én, létszám. Jó, még egy pár percünk van, csak egy gyorsan tudom azt, hogy ezek a napok, vagy ezek a napok voltak a tantestület számára, hogy mondjam, az évben az egyik legmozgalmasabb, legfárasztóbb, legtöbbet szervező kötelezős napok, ugye, mert itt a szóbeli vizsgák lementek, érettségek voltak, meg minden
4: hát,
1: volt.
4: Még zajlanak
1: is, ugye ezekben a napokban is még valóban zajlottak. Hogy vagytok? Már a vége van, de azért úgy látjátok azt, hogy akkor nem az

0: az SKTV versenyen, akár az OTO-ra gondolok, de kisebb házi versenyek is voltak, mert nem csak országos versenyekre vagy megyei versenyekre járunk. Tehát itt az a lényeg, hogy mindenkinek legyen valami szép eredménye és sikere, úgyhogy én azt gondolom, hogy eredményesek vagyunk, és önmagunkhoz képest, mert én mindig azt mondom, hogy egy iskola önmagához képest mennyit lépett előre, ebben az évben is mi azt gondolom egy nagy lépést tettünk.
1: Igen, mert nem beszélve, hogy az utolsó utáni napokban is még azért itt egy anime kiállítást is dobbantottatok. Igen. Egy pár nappal ezelőtt, tehát hogy azért, igen, mondom, hogy még ez is ott van ráadásul, ugye akkor itt egy nagyon sűrű történet volt a Szondiban. Oké, hát akkor nagyon jó táborozást kívánunk nektek, Ági, jó? Köszönjük. És akkor pihenjetek egy picit már, Léci, jó? Hogyha ez az egész
0: az
1: dolog lemegy.
0: Kell, hogy feltöltődjünk mindenképpen.
1: Igen, és akkor beszélünk majd hamarosan. Köszönjük, hogy itt volt elég az igazgatónő. Szia-szia. Minden jó.
2: Sziasztok. Boldog nyarat. Szia-szia.
1: Na, még egy pár percünk van. Jó is ez, tehát, hogy ilyen kis robotika, persze, angol összerakva, AI-ja, meg egy kis forrazgatások, kis, akinek ez
2: és
1: van.
2: És egy családias légkör, 16-an vannak nagyjából, érted? Ez teljesen jó, tehát nincs az a tumultus, nincs az a tömeg, most tudod, nekem is jönnek sorra így a felkérések én nyári táborokba. És akkor így próbálom egyeztetni az időpontot, ami nem egyszerű nyilván, de van, ahol van 70 fő. Hát mit kezdek 70 fővel? Meg tudom tartani az előadást, de tudod, a feladatokat, akkor jó, a feladatokat minél többen tudják kipróbálni.
1: Igen. Tehát
2: én is úgy vagyok vele, hogy mit tudom, én max. Egy 30 fős osztálynál vállalom azt, hogy legyen szemléletformálás, mert akkor többen ki tudják próbálni a fehérbotta való közlekedést, a pénzfelismerés, a kancsóból való visszatöltés, a csörgőlabda, stb. Akkor tud ez jól működni, ha ilyen kis családias légkörben tud működni.
1: Igen, pláne, hogyha itt mondjuk egy ilyen tanítószám, vagyis itt azért egy kis tanítás, tanulás is van. Tehát ugye egy kis játékos angol, ha mondjuk egy körbőrnek a gyerkőcök is úgy, mert az AI, meg a robotika, tehát kis programozás, meg ilyesmi. Igen, azért kisebb körök azok jobban kezelhetőbbek, kisebb kis csipet csapatok. Ugye ez ilyen bevett, nem is tudom, ilyen pedagógiai módszer is, hogy ugye nem úgy, mint nálunk, hogy nem tudom, 30 fős tanteremben, és a tanár kint áll és nyomatja, hanem akkor kis csoportokra vagy körbe rakod a gyerkőcök köré, és akkor úgy, érted, hogy picit megbontod ezt a fajta, nem tudom, mi ez a porosz stílus, amit még mindig csapatunk, egyébként nem is tudom pontosan. Úgyhogy jó ez, meg a másik az, hogy akkor fel tudják venni ugye kontaktot az általános iskolásokkal. Érted, mire gondolok, Sanyi?
2: Igen, tehát, hogy, igen, így van.
1: Hogy ilyen, hogy nem csak akkor a nyílt napokon mennek itt a toborzások, meg azt, hogy akkor gyere, és akkor tanulj, hanem akkor, hogyha csinálnak külön tábort, akkor ezzel is azért lehet mondjuk akár növelni majd a jelentkezők számát. És azért azt ne felejtsük el még zárójelben, hogy azért itt ugye gondolom, mert alig várják a pedagógusok, hogy vége legyen ennek az egésznek és mehessenek, ugyanakkor itt mondjuk a tresopaliék, azok jövőtlen bevállalnak egy tábort, érted?
2: Nem semmi.
1: Tehát, hogy ebben gondolj bele, hogy így, érted?
2: És mindenkinek hajtós volt az utolsó. Hát, tehát az egész év, pláne az utolsó egy-két hónap.
1: Igen, és akkor tudod azt mondani, akkor jó, oké, most itt végre már ezért, és akkor nem, akkor még egy tábort is csinálok még rá. Egy hétig még. Tehát ez nem minden tantestületben, hogy mondjam, akarják, minden tantestületben díjazzák, vetik fel egyáltalán ennek a gondolatát, hogyha már véget értek itt a szóbelik, akkor még pluszban itt szervezünk még tábor, töltsünk benne még 5 napot, még pluszban tegyünk rá még egy hetet tényleg, tehát hogy szerintem ez véget is abszolút lehet azt érezni, hogy azért ott a paliék, ágék azért nagyon elhivatott kis csipetcsapatként dolgoznak, úgyhogy majd megkérdezzük őket, hogy milyen volt a tábor.
2: Jó, na, persze, simán.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7.91.9 és 95.7-es frekvenciánkon belül található Balassagyarmati Szondi György Technikum és Szakképzőiskola igazgató nőjével, Tanka Ágnessel beszélgettünk az előzőekben, és az Ágit azért hívtuk fel, mert hogy épp hogy véget ért itt minden, és jön a vakáció, ők úgy döntöttek, hogy akkor még rátesznek egy lapáttal, és akkor jövő héten még egy ilyen ötnapos programozós, angolos, AI-os, robotikás, forrazgatós tábort indítanak az általános iskolások számára. Igen, jövő hétfőn kezdődik, igen. És nem azért hívtuk fel ugye őket, hogy itt még toborozzunk, ahogy mondtuk, hanem azért, hogy egy ilyen van, és hogy tök jó, hogy egyrészt ugye már tudnak ismerkedni akár idézőben a szakmával az iskolások, másrészt pedig ugye ez egyfajta ilyen kis gyakorlat is, ahogy mondta Ági, ugye, hogy akik egyébként itt most ezen a szakon, ezen a szakon végeznek, vagy tagozaton végeznek, azok tudnak itt gyakorlatot is megszerezni. Plusz ugye például, aki annó mondjuk a tavalyi évben nyolcadikosként részt vett egy ilyen táborban, és aztán felvették őt a Szondiba, az most egyfajta mentorként tudja majd az általános iskolásokat ismételten hát segíteni, és ebben ugye eligazodni. Úgyhogy jól ki van találva ez, akkor ez ügyes.
2: Így van.
1: Ugye?
2: Így van.
1: Neked azért kemény tábor szezon lesz, Sanyika, most annyira nem.
2: A szokásos. Tehát, jönnek azért folyamatosan, tehát most még tegnap is kaptam, még hallod, augusztus 26-ára is időpontot.
1: Te jó ég!
2: Táborba, tehát pedig akkor már nem szokott. Legtöbb augusztusban le is zajlik ilyen augusztus 10-e körül vége. Mert mindig az van, hogy augusztus 19-éig vannak táborok, ugye ott már 20-a, és akkor utána még mennek a szülők, a gyerekekkel bevásárolni a suli előtt. Tehát azért mondom, mindig igen, 10-e körül lezárult. Hát most még bejött még 26-ára is. Tehát vannak, de hála Istennek szinte ugyanazok a táborok, ugyanoda hívnak vissza. Mondom, pont így itt van, hogy akkor a példaképtábor, ugye Széchény, aztán Budapesten a 18. kerület, akkor ilyen úszótáborba kell menni, tenisztábor, ez új egyébként, ez a tenisztábor, ez tavaly indult el.
1: Igen.
2: Tavaly hívtak először. Ki is próbáltam magát a teniszezést. Ott volt a Nacsa Oliver, képzeld el, és akkor bemutatkoztunk egymásnak, és akkor, hogy ő megmutatja nekem, milyen teniszezni. Persze mondom, vakon teniszezni, hagyjál már. Ez, ami nem csörög, az alig mit tudok kezdeni, semmi.
1: Igen.
2: Kellemes tábori hangulat volt. Kicsiktől, ilyen 7-8 éves gyerekektől olyan 14 éves korosztályig voltak ilyen 40-en, tehát nem túl sokan, kis családias légkör.
1: Na jó, ezek a dolgok akkor azért is.
2: Jó, igen. És most az idén látod, oda is vissza.
1: Igen, na jó van, úgyhogy akár beszélgetünk majd erről is, meg persze majd Ágékhoz is vissza fogunk térni, ha el is felejtődik valamilyen okból itt a tábor utáni visszatérés, akkor majd, ha máskor nem, majd szeptemberben, úgyhogy innen is kívánunk a szondisoknak nagyon jó vakációt!

0: Véget ért már a reggeli ritmus, nagyon szépen köszönjük a kitüntető figyelmeteket. Holnap már fogjuk folytatni, mert azért még garázdálkodtunk az éterben szerdán is, és csütörtökön is. Most pedig átadjuk a helyünket, mert hogy kezdődik a Feedbill, úgyhogy jön Házi Attila.
1: Így van, tartsatok vele is, meg jönnek a hírek. Ádám, neked jó pihenést kívánok, vagy nem tudom, valami jó időtöltést. Hát mi ünnepelni fogunk, ugye, angyalkával már szülinapja van, úgyhogy mi bulizunk ma egy picit, de azért nyilván a Megafont is hallgatjuk. Tegyétek ti is ezt, köszönjük a figyelmet, szép vidám szombatot mindenkinek. Puszi, pacsi,
0: szevasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
3: Supergirl. A mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Eltévedt külföldi turistán segített a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A kiránduló a visegrádi Salamon toronytól indult egy körtúrára, de nem volt kellően felkészült és rosszul tervezte meg a napját. A mobilján nem volt internet, papír alapú térképet sem vitt magával, és egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, hogy pontosan merre szeretne túrázni az erdőben. A tevékenység irányítási központ egy angolul jól beszélő munkatárs az egyik vonalon tartotta a kapcsolatot a bajba jutottal, míg a másikon a mentőcsapattal egyeztetett. Ebbe a konferencia beszélgetésbe kapcsolták be a helyszínre érkező kutató rádióját. Mellettük olyanok is bekapcsolódtak, akik napi szinten túráznak a visegrádi hegységben, így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását. Végül közel másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni az eltévedt és addigra teljesen kimerült hölgyet, akit Szentendrére szállítottak. Újabb ellenőrizetlen és korlátozás nélküli vízkivétel jeleit találta Kelet-Nógrádban az Agyva folyó vízgyűjtő területein az Agyva Mentik nevű természetvédelmi civil szervezet. Azt írták, teljesen kiszáradt medret találtak a Kövicses patak alsó, több kilométeres szakaszán. A vízfolyás már az Agyva közelébe sem ér. Vizsgálataik során kiderült, a patak Mátra keresztesnél még folyt, a hasznosi tárulóban sincs vízhiány. Innen is tovább csorgott a víz, utána viszont pásztónál már teljesen kiszáradt. Úgy vélik, illegálisan használták fel a patakvizét, ami a meder kiürüléséhez vezetett. Hozzátették, ez a tevékenység amellett, hogy tönkreteszi a helyi ökoszisztémát, az Agyvától is elveszi a víz utánpótlást. A sok kis probléma így rendszer szintű katasztrófát okoz, amely már nem a jövő, hanem a jelen tragédiája. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyeselnék azt sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Nem csak Magyarországon van hőség. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása 4 kivételével az ország összes tartományában életbe lépett. Luxemburgban is csúcsot döntött a hőség. A Nagyhercegség egyik településén 38,3 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord hőmérséklet 37,5 fok volt. Spanyolországban több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával. Olaszországban az egészségügyi tárca országos megelőzési tervet vezetett be a rendkívüli meleg miatt.
2: Időjárás.
9: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással vigyázzanak magukra, egymásra.
2: Közlekedés.
9: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
5: Fitbit.
8: Nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, már most 30 fok van, pedig még csak most ébredtünk fel, már éppen a reggeli végén járunk, és körülbelül azt érezzük, mintha délutáni forróságba lépnénk ki az ajtón, hát valóban kánikula van. Kellemes délelőttöt kívánok ezzel együtt is mindenkinek, a mikrofonnál Házi Attila. A nap témája a forróság lesz, a sportban is történtek néhány órája olyan események, ami miatt forrott a levegő, sőt, forrott a víz. Tegnap este aranyérmes lett egyik kiváló úszónk, erről is beszélek majd a műsorban. Előtte megnézzük, hogyan lett újra NB3-as labdarúgó csapat a Nógrád vármegyének, mert már a biztossá vált ez is. Illetve délutáni vendégem Kovács László extrém sportolóval arról beszélgetek, hogy neki ez a 38-40 fokos ígéret, amit erre a hétvégére jósoltak, jelent-e valamit? Vagy számára ez már természetes, abból kiindul, vagy szívesen jár a világ olyan tájain, ahol ilyen forróságban élnek emberek. De mindenek előtt jönnek a megaslágerek. Itt a Milk & Sugar és a Summertime a Megafonban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ilyen forróságban sokaknak nincs étvágyuk, mégis szükséges az evés. Kell az energia, ami hajt minket, úgyhogy azért ne hagyjuk ki az ebédet. Olyan receptet mondok, amihez nem kell bekapcsolni a tűzhelyet, egyszerűen elkészül, megteszi ebédre, és a kánikulában laktató és egészséges. Hideg, tonhalas szendvics krémet készítünk 5 perc alatt. Mondom is a hozzávalókat. Egy konzerv tonhal sós lében vagy olajban, 2-3 evőkanál natúrjoghurt vagy krémsajt, egy teáskanál mustár, sóbors, fél citrom leve és opcionálisan apróra vágott lilahagyma vagy uborka, és mellé pedig kenyér, pirítós, tortilla, ez is szükséges lesz. A tonhalat leszűröm, összekeverem a joghurttal és a krémsajttal, hozzáadom a citromlevet, a sót és a borsot, és hogyha van otthon, akkor dobok bele egy kis hagymát vagy uborkát, de ahogy az előbb mondtam, ez opcionális. Majd pedig kenyérre kenem, és tortillába is tehető természetesen. Jó étvágyat hozzá, nincs főzés, nincs melegítés, gyors, fehérjedús és hideg étel.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 27-én a Lászlók ünneplik a névnapjukat. Ez a név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. A névviselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk, és ilyenkor belső békét tapasztalnak meg, ami igen fontos a számukra. A technikai dolgok érdeklik őket. Csendesek és figyelmesek, hagyományőrzők, fontos számukra a biztonság. Kedves Lászlók, boldog névnapot kívánok nektek! És természetesen azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik ma születtek június 27-én. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát furcsán alakult a salgótarjáni SBTC mérkőzése az Emőd ellen, amelynek tétje a nógrádi csapat NB3-ba jutása volt. Már-már az jutott eszembe a meccs láttán, hogy folytatódhat-e az a csapás sorozat, az a rossz időszak, ami már évek óta jellemző az SBTC-nél. Jártak már ők az NB3-ban néhány éve, de folyamatosan magukkal küzdöttek, nemhogy a másik csapattal. Aztán visszaestek a vármegyei első osztályba, most újra megnyerték, de magabiztosságuk mintha kezdene alább hagyni, miután látják, hogy tényleg feljebb mehetnek és professzionális munkába vághat bele a klub. Történt ugyanis, hogy a Salgótarján kétszer is ki kellett álljon az Emőd ellen. Egyszer az odavágón, amin 4-0-ás győzelmet ért el, aztán pedig a visszavágón, amin viszont úgy x-elt, hogy még csak gól sem volt a teljes mérkőzésen. Na hát éppen ez az, ami kissé furcsa, hiszen távolról sem mondható, hogy ez kellően határozott és pozitív folytatást ígér. Minden esetre annyi biztossá vált ennek ellenére is, hogy a Salgótarján bejutott az NB3-ba, és ennek most mindenki örülhet, aki a nógrádi professzionális labdarúgás rajongója, ősztől tehát ismét lesz NB-s csapat.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ez az extrém hőség, amit a hétvégére jeleztek előre, tényleg nagyon sokakat megviselhet. De jöhet-e még ennél is rosszabb? A legfrissebb horoszkópok jönnek a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál, 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
5: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes elnék az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak elépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. A hazai társadalom jelentős háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót. Véleménykülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg, írja hvg.hu a Median friss felmérése alapján. A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúznál a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha lehető leggyorsabban bevezetnék az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népes 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A Tisza szimpatizánsok 92%-a késedelem nélkül vagy óvatosabban, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Megtartotta alakuló közgyűlését a szlovákiai magyar önkormányzati társulás, írja felvidék.ma hírportál. A szervezet célja a szlovákiai magyar önkormányzatok összefogása, az érdekképviselet megerősítése, valamint a települések közötti szakmai együttműködés támogatása. Az első találkozó egyik fontos döntése volt, hogy a résztvevők elvetették a járási alapú szerveződést. A társulás működését a jövőben a természetes régiókra kívánják építeni. Sokat cikkeztek annak idején az újságok Brad Pittékről, és most végleg szétszakadhat Brad Pitt családja. A hollywoodi színész Angelina Jolie-val közös ikrei ugyanis hamarosan betöltik a 18. életévüket, így hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzódó gyermekelhelyezési megállapodása. Még nem tudni, hogy a fiatalok testvéreikhez hasonlóan döntenek-e, hiszen ha így lesz, teljesen megszakíthatják a kapcsolatot az apjukkal. A színészt nagyon megviseli, hogy egyre távolabb kerül a gyerekeitől. Egyedül jelenlegi kedvese tartja benne a lelket, ahogy mondta.
7: Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
2: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
7: mindig sláger.
2: Fitbit.
7: Fitbit.
0: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban John Newman és a Waiting for a Lifetime szól, előtte még Sabrina Carpenter, Read Your Mind. Most pedig Dua Lipával indítjuk ezt az órát. Break My Heart!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük már is a kossal. Most erős késztetést érez arra, hogy új sportba vágjon bele, és gyorsan akar eredményt látni. Könnyen túlvállalja magát, ezért a teste hamar jelezhet határokat. Ha lassít és következetes marad, látványos fejlődést érhet el. Bika. Anyagi kérdésekben most stabilitásra törekszik, és óvatosan bánik a kiadásokkal. Egy régi döntésének pénzügyi következményei most tisztábban látszanak. Ha türelmes marad, hosszú távon biztonságosabb alapokat építhet. Ikrek. Most erősen vonzza a figyelem, és szívesen kerül a társasági élet középpontjába. Könnyen belecsúszik a látszat fontosabbnak tűnő világába. Ha önazonos marad, a csillogás mögött valódi elismerést is kaphat. Rák. Most hajlamos lehet rendszertelenül étkezni és keveset pihenni. A fáradtság és a hangulatingadozás gyorsan utolérheti. Hogyha tudatosan lassít, hamar visszanyerheti az egyensúlyát. Oroszlán. Egy korábbi döntése most új megvilágításba kerül és tanulságokat hoz számára. Nehezen ismeri be elsőre a hibát, de most mégis kénytelen szembenézni vele. Ha elfogadja a tanulságot, erősebben folytathatja az útját. Szűz. Pénzügyi döntés előtt áll, ami hosszú távra meghatározhatja a biztonságát. Több részletet is túlelemez, és nehezen jut nyugvó pontra. Ha a szakértői tanácsot kér, tisztában láthatja a lehetőségeket. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás.

0: horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban jön a mérleg horoszkópja. Most olyan helyzetbe kerül, ahol nem halogathatja tovább a döntést. Hajlamos másokra bízni a választást, de ez most nem működik. Ha vállalja a felelősséget, komoly fejlődési lépést tesz meg. Skorpió. Intenzív energiákkal vág bele egy új edzésformába, és nem ismer félmegoldásokat. Könnyen túlhajtja magát, mert mindig a határait akarja feszegetni. Ha figyel a regenerációra, kiemelkedő eredményeket érhet el. Nyilas. Egy váratlan lehetőség anyagi növekedést hozhat, de kockázatot is rejt. Hajlamos gyors döntést hozni, ami később megbánást okozhat. Ha mérlegeli a hosszú távú következményeket, nyerő helyzetbe kerülhet. Bak. Most lehetősége nyílik arra, hogy szakmai sikerei reflektorfénybe kerüljenek. Bár nem keresi a feltűnést, mégis észreveszik az eredményeit. Ha nem zárkózik el, a figyelem új ajtókat nyithat meg a számára. Vízöntő. Most könnyen elcsúszhat a napi rutinja és elhanyagolhatja az alvást. A kreatív lendület miatt háttérbe szoríthatja az egészségét. Ha visszaállít egy stabil ritmust, gyorsan javul az energia szintje is. És végül itt vannak a halak. Egy érzelmi döntés következményei most visszaköszönnek. Nehéz szembenézni a valósággal, de ez elkerülhetetlen. Ha levonja a tanulságot, erősebben és tudatosabban folytathatja. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: listát döntöttek? Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, fontos közlemény érkezett hozzánk, vízkorlátozás van a Naszály környéki egyes településeken. A vízmű közleményt adott ki, hogy mostantól, tehát ahogy mondom, ettől a naptól kezdve arra kérik a lakosságot, hogy ne locsoljanak. 6 és 23 óra között ne mossák az utakat és a járdákat, ne használják az automata öntözőket, ne mossák vezetékes vízzel az autókat, és ne most töltsék fel a medencéket. A vízmű a takarékos vízhasználatra kér mindenkit Veresegyház, Erdőkertes, Szada és Őrbottyán településeken. A vízkorlátozás visszavonásig érvényes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak ami.
1: Supergirl. A mozikban.
6: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgó Tarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 27-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a várospolgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábel Horgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függ hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, Azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
0: Időjárás.
2: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
1: Közlekedés.
2: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
0: mindig sláger.
1: Fitbit.
8: 5 perc elmúlt dél, a mikrofonnál Házi Attila, 35 fok van már odakint, és még mindig azt ígérik, hogy ennél is melegebb lesz majd kora délután. Mindenki nagyon vigyázzon magára, és ahogy az előbb is mondtam, ne felejtse senki a folyadékpótlást, elsősorban ne alkoholos italokat. Nagyon kérek mindenkit, abból csak a probléma lesz, inkább vizet és tiszta vizet igyon, és azt még a szakemberek is elismerik, hogy a délben megevett leves is hozzájárul a folyadékpótláshoz, tehát azt is hozzá lehet számítani a nagyjából 3 literes napi fogyasztandó adaghoz. The Summer is Magic, a Player Hit dalával indítjuk ezt az órát.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Hát furcsán alakult a salgótarjáni SBTC mérkőzése az Emőd ellen, amelynek tétje a nógrádi csapat NB3-ba jutása volt. Már-már az jutott eszembe a meccs láttán, hogy folytatódhat-e az a csapás sorozat, az a rossz időszak, ami már évek óta jellemző az SBTC-nél. Jártak már ők az NB3-ban néhány éve, de folyamatosan magukkal küzdöttek, nemhogy a másik csapattal. Aztán visszaestek a vármegyei első osztályba, most újra megnyerték, de magabiztosságuk mintha kezdene alább hagyni, miután látják, hogy tényleg feljebb mehetnek és professzionális munkába vághat bele a klub. Történt ugyanis, hogy a Salgótarján kétszer is ki kellett álljon az Emőd ellen. Egyszer az odavágón, amin 4-0-ás győzelmet ért el, aztán pedig a visszavágón, amin viszont úgy x-elt, hogy még csak gól sem volt a teljes mérkőzésen. Na hát éppen ez az, ami kissé furcsa, hiszen távolról sem mondható, hogy ez kellően határozott és pozitív folytatást ígér. Minden esetre annyi biztossá vált ennek ellenére is, hogy a Salgótarján bejutott az NB3-ba, és ennek most mindenki örülhet, aki a nógrádi professzionális labdarúgás rajongója, ősztől tehát ismét lesz NB-s csapat.

By the End of the Night, ez volt Ellie Goulding itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hogyan élhető túl a forróság? Tapasztalt szakértő beszél arról, milyen a sivatagi forróság. Hogyan élte túl azt, hogy éjszaka hideg van, nappal extrém meleg, és még sincs semmi baja. Az extrém sportoló Kovács Laci egyután a Megafonban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami...
7: Supergirl. A mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
12: Megafon.
13: A mikrofonnál Szendi Hajni.
14: Hírek.
13: A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. Több dobogós helyezést is elértek a Váci Reménység Egyesület gerelyhajóítói a nemrég megrendezett Gödöllői Liga bajnokságban. Korosztályában Rábec Péter és Bényi Ádám első lett, míg Dion Róza második helyet szerezte meg. Emellett 3/4 és 2/6 helyet szereztek az egyesület sportolói. A hazai társadalom jelentős 3/4 többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót. Véleménykülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg, írja hvg.hu a Median friss felmérése alapján. A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúznál a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népes 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A TISZA szimpatizánsok 92%-a késedelem nélkül vagy óvatosabban, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. A Bajkál-tó melletti szibériai temetőkben talált leletek alapján a tudósok 5500 évesre teszik a pestis legkorábbi bizonyítékát. Erről írt most az Infostart. Ez az új felfedezés mintegy 200 évvel tolja ki a betegség megjelenésének időpontját a korábbi becslésekhez képest. A tudósok közölték, az ősi DNS tanulmányozásának új módszereivel vált lehetővé bebizonyítani, hogy a pestis sokkal régebb óta létezik, mint azt ezt az eddigi feljegyzések alapján feltételezték. Az is kiderült, a Pest is már az ősi vadászgyűjtögető csoportokban is bizony szedte az áldozatait. Sokat cikkeztek annak idején az újságok Brad Pittékről, és most végleg szétszakadhat Brad Pitt családja. A hollywoodi színész Angelina Jolie-val közös ikrei ugyanis hamarosan betöltik a 18. életévüket, így hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzódó gyermekelhelyezési megállapodása. Még nem tudni, hogy a fiatalok testvéreikhez hasonlóan döntenek-e, hiszen ha így lesz, teljesen megszakíthatják a kapcsolatot az apjukkal. A színészt nagyon megviseli, hogy egyre távolabb kerül a gyerekeitől. Egyedül jelenlegi kedvese tartja benne a lelket, ahogy mondta. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
2: Időjárás.
13: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
5: Közlekedés.
13: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
12: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
12: Fitbit.
14: 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Mary és a Shackles jön hamarosan, előtte a Texas és a Summer Sun. Most pedig Peter Andrével indítjuk ezt az órát. Itt a Natural.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Mamma Mia, ez volt Dániel feat a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Már 36 fok van odakint, az év eddigi legforróbb órái érkeztek meg a térségbe, és még délután ennél is tovább izzik majd a levegő, ezért is van érvényben a vörös kód, amivel felhívják a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ez az, ami az országban egységesen érvényes, emellett pedig mindenki másnak óvintézkedéseket javasolnak, vagyis ne engedje senki, hogy túlmelegedjen a lakás, tegyen meg mindent azért, hogy a szervezete se forrósodjon fel. Amíg minket azzal riogatnak, hogy a forróság csak borzasztó lehet az életünkre, van olyan ember, aki talán még élvezi is, hogy igazi nyár jött Magyarországra. Amúgy a sivatagi forróság. Hát hozzászokott már, és most tapasztalatairól beszél az extrém sportoló Kovács László hamarosan itt a Fitbitben.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kovács László extrém sportoló több mint 30 éve mutatja a világ számára is nyilvánvalóvá téve, hogy nem a körülöttünk lévő természetes renddel van a baj, hanem velünk emberekkel, akik nem tudjuk értékelni és megbecsülni, amit kaptunk. Hát ne csodálkozzunk azon, hogy most forróság van Magyarországon, a természet erői azon dolgoznak, hogy az embereket megregulázzák, tanuljon az emberiség egy rövid időre legalább abból a sok elkövetett hibából, aminek most megszenvedjük a következményét. Én legalábbis úgy emlékszem a Lacival történt korábbi beszélgetéseimre, hogy nagyjából ezek lehetnek az érvényes állítások, és most itt is van a vonalban. Szia, Laci!
1: Sziasztok!
0: Nógrádból, Patvarcról és Balassagyarmatról indult az a sportkarrier, amire mi leginkább azáltal emlékszünk, hogy extrém körülmények között teljesítettél mások számára csodált távokat. Gyalog, sivatagban, jeges tájakon vagy mostanában esőerdőkben jársz az utóbbi években. Vízre szállsz és szinte nomád körülmények között próbálsz túlélni. Laci, először is foglaljuk össze a hallgatóink számára, hogy mennyi minden buliban volt már részed ez alatt a tényleg röpke 30 év alatt.
1: Számszerűleg nem tudnám megmondani, még soha nem számoltam össze, de egyébként pont a kezdetek a meleghez vezetnek vissza, hiszen az első megmérettetésem az a Szaharában volt, egy hosszú távú futás, ugye többször is visszatértem. Tulajdonképpen igen, nekem, hogy melyik irányba veszem az irányt, az mindegy, tulajdonképpen az dönti el, hogy mikor akad be a hangya és melyik vonulatra állok rá. Hát ez a meleg, ez meleg, igen, de mint ahogy felvezetted, én abszolút egyetértek ebben, hogy azért ez az emberiség műve, úgyhogy egyetlen egy dolgot tudunk tenni, hogy alkalmazkodunk ehhez a meleghez, vagy éppen hideghez, amit kapni fogunk, mert hát megdolgoztunk érte.
0: Laci, még azért a kalandozásokról beszéljünk, hogyan lehet ilyen extrém körülményeket

0: Én azt mondom, hogy túlélni, persze te biztos mosolyogsz ott a vonal túlsó végén, hogy hát ez nem feltétlenül túlélés, itt valamilyen megegyezés, vagy egy pszichés átkapcsolás kell, hogy legyen, erről beszéltél már többször is, szóval te magad ezt hogyan intézted el saját magaddal, hogyan beszélted meg, hogy ez biztos, hogy túlélhető bármi, amit te eltervezel?
1: Szerintem egyetlen egy módja van ennek, az alkalmazkodás. Hogyha ugye kerüljük most, térjünk a melegre, akkor hogyha most ez van, ez elég jól modellezhető. Nekem a legmelegebb kalandom az Arab Emirátusban volt, egy expedíció, azt nyáron vállaltam, de ugye ami nem szokás, azért a sivatagban inkább télen menek, akkor is egész jó idő van. Hogy gyakorlatilag nem volt árnyék, ott üres négyzetnek hívják, nem véletlenül nincs benne gyakorlatilag élet, hát ott 50 fok fölött van a hőmérséklet napközben. És hát az egyetlen módja, hogy az elméddel megpróbálod ezt lecsendesíteni, és nyilván olyan edzésmunkákat végzel, mint például ma akár 40 fokban, most nem azt mondom, hogy mindenki menjen el, fusson 27 kilométert, hanem csak ha elbújsz a meleg elől, a hideg elől, akkor soha nem fogsz tudni hozzá alkalmazkodni. Egyetlen módja, hogy a testedet kiteszed ennek, és akkor kis lépésekben előrébb tudsz jutni.
0: Nehéz ezt elképzelni. Én tényleg fák, árnyék nélkül oké, hogy lecsendesítem az elmém, de azért a tűző nap sugara azért tud bántani.
1: Igen, időnként kényelmetlen, nem mondom, hogy nem, de nagyon jó ki vagyunk találva, hiszen a Ausztráliától kezdve az északi sarkig mindenhol élnek emberek, úgyhogy megvan ennek a módja, amiben egyetlen hiba talán csak, hogy hirtelen történik ez a változás. Én igazából a környezetet sajnálom legfőképpen, mert ők tudnak talán majd lassabban alkalmazkodni, vagy akár több növény vagy állat eltűni. Mi emberek szerintem nekünk elég jó lehetőségünk van erre, ha megtaláljuk és hajlandók vagyunk beleállni a kényelmetlen, hogy hiszen génszinten alkalmasunk vagyunk, erre sejtszinten tudunk alkalmazkodni. Nyilván most nem azt mondom, hogy szaladjon ki mindenki, és ölje meg magát a déli napon, hanem kis lépésekben, ez az egyetlen egy módja lehet annak, hogy viszonylagos komfortban érezzük magunkat, hogy a testünket szoktatjuk hozzá az ilyen extrém melegekhez.
0: Éppen ezért ez a mostani hétvégi 38-40 fok, amit majd vasárnapra is mondanak, ez neked milyen érzés egy 50 fok vagy a fölötti sivatagi körülményhez képest?
1: Hát én nem mondom, hogy minden pillanata kényelmes, de nem így szoktam hozzáállni a dolgokhoz. Egyel több ok, hogy kimenjek edzeni, és egyel több lehetőség ahhoz, hogy alkalmazkodjak.
0: Na akkor beszéljünk a mai edzésprogramodról. Mit csinálsz délután?
1: Én éppen most hajtok ebezni a Balatonra, ugye most jó fokon élek, és hát fogok evezni egy 3,5-4 órát, igazából pillanatnyilag ennyi, hiszen készülök egy következő megmérettetésre, amiben már volt részem. Ez konkrétan a Budapest Baja evezés, ez egy ilyen folyamatos verseny, 165 km non-stop, és hát ezt egy napba bele kell sűríteni.
0: Laci, beszéljünk majd ennek a részleteiről néhány dal után, illetve arról is, hogy ezt te meddig szeretnéd csinálni azért. Nyilván eltelt 30 év, van valami a fejedben, felteszem, vagy nem? Na ez a kérdés, hamarosan folytatjuk.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Kovács László extrém sportolóval beszélgetek, aki több mint 3 évtizede már, hogy gyűri saját magát és teszteli azt, hogy meddig bírja a szervezete. Télen, nyáron, hidegben, hóban, fagyban és extrém forróságban is, sivatagi körülmények között is kipróbálta már magát. Az egyik legemlékezetesebb szaharai élménye 50 fok fölötti hőmérséklettel, egyetlen árnyas fa nélkül. Laci itt van a vonalban, üdvözöllek ismét. Folytassuk onnan, Laci, hogy most van egy újabb kaland, amire te vállalkozol. Hát ez most kevésbé szaharai, de azért ez is extrémnek tűnik. Mi ez?
1: Ez a Budapest Baja evezős verseny, ez egy régi regatta, 31 néhány éve rendezik meg. Én 2 éve léptem be ebbe a körbe, igazából szappal ezt nem engedélyezték. Ez idáig, mert a vízügyi hatóság miatt egy rövid időintervallumban megadónak kelt a napnyugtától, és ezért éppen, hogy teljesíthető, ugye a szabdeszka az jóval lassabb, mint egy pár evezős, vagy 2 pár, vagy kajak, vagy bármilyen vízi eszköz. És hát akkor rábírtam a szervezőt, hogy hagyd tegyek egy próbát, úgyis vannak igazoló pontok is, onnan a vízi rendőrség nem engedi tovább azokat az embereket, akik úgy néz ki, hogy nem fognak időre célba érni, és hát sikerült ezt megcsinálnom, és hát ezt most már 3. alkalommal fogom megtenni, nyilván a jobb idő elérése véget, hát a Duna vízállás az katasztrofális lett, úgyhogy egyre lassabb a víz. Aztán van egy olyan elképzelésem, még talán tavaly voltam, ugye szeptemberben is Hollandiában, ott a csatornákon van egy hasonló verseny, 210 kilométer folyamatos evezés. Hát ez nem biztos, hogy összejön, de minden esetre úgy készülök, mintha mennék.
0: Akkor adjál nekünk egy helyzetjelentést, ha már a Dunát is említetted, a Balatonon vagy ugye Siófokon élsz, ezt nem mondtad az előbb. A Balatonnal mi a helyzet? Az jó állapotban van most?
1: Katasztrofális, nem sajnos. Igen, napról napra. Tulajdonképpen a Balatonon ebben az időszakban 3 naponta 1 cm csökken a teljes vízfelületnek a mélysége. Ugye nem tudom, hogy hova fog vezetni ez, remélem, hogy nem a Velencei tó sorsára jut. Meg hogy kapunk majd ez esőt, mert hát nyilván ugye nagyobb kérdéseket is feszeget ez majd, hogy hogyan éli túl a környezetünk, és hogy mit tudnak a gazdáink megtermelni, és akár az élelmiszer, ami aztán annak hiánya, ára, stb. Ugye a háborúkat is generálhatja. Úgyhogy ilyen szempontból nincsenek nagyon pozitív gondolataim, minden mellett nyilván pozitív maradok, alkalmazkodok, és a magam szintjén próbálok megfelelő életkörülményeket biztosítani magamnak, és alkalmazkodni ahhoz, ami van.
0: Hát azt én sem gondolom, hogy ebben a borzalmas forróságban nekünk nagyon mélyreható kérdésekkel kellene ebben a műsorban foglalkozni, de azért egy kicsit érintsük, még maradjunk ennél szerint. Tehát hova vezethez mindaz, ami most történik velünk? Tehát, hogyha ilyen forróságok, és ahogy te is említetted, ennyire gyors, tehát átmenetek nélkül érkeznek vagy távoznak, ez mit mutat nekünk emberek számára előre?
1: Hát szerintem abszolút mi vagyunk az okozói. Nyilván voltak mindig a földtörténetben ilyen változások, de nagy valószínűséggel a tudósok szerint ugye nem ilyen hirtelen következtek be, ugye ez ró nagy feladatot ránk, de nyilván mindent megteszünk a vásárlásainkkal, a közlekedéseink morálunkkal, hogy egyre nehezebb legyen nekünk, úgyhogy igazából csak azt kapjuk, amiért megdolgoztunk, meg kell ennünk, amit főztünk. Hát ennek tényleg az egyetlen módja, hogy nem elbújunk, hanem próbálunk alkalmazkodni. Én úgy gondolom, hogy hosszú távon egyébként ilyen klímavándorlás fog beindulni, mi még ezt vagy megéljük, vagy nem, de az elkövetkezendő időszak gyermekeik számára abszolút ebbe az irányba mutat nekem ez a véleményem.
0: Beszéljünk még végül rólad. Az érdekel, hogy a következő éveket vagy évtizedeket hogyan tervezed. Extrém Laci mennyire marad extrém? Hol van a vége ennek, ha van egyáltalán?
1: Nem érzem a végét, rengeteg jó ötletem, tervem van még, akár sivatagok tekintetében is. Több helyszín van még a fejemben, ahova majd szeretnék eljutni. Abszolút jó formában vagyok, jó formában tartom magam, hát nyilván trenírozom is magam kellőképpen napi szinten. Úgyhogy még nem ért véget a hülyeség.
0: Már bánom is a kérdést, elnézést kérek. Olyan, mintha ezzel azt mondtam volna, hogy mehetsz nyugdíjba.
1: Hát az amíg várok 1-20 évet.
0: De Laci, azt tudtad, hogy ma van a névnapod?
1: Igen, felhívták rá a figyelmet.
0: Én is felhívom a figyelmedet rá, és hát boldog névnapot kívánok. Illetve érdekel, hogy te hiszel-e ilyenekben. Képzeld el, a névelemzést el szoktam mondani délelőttönként a rádióban. Most felolvasom neked, mennyire értesz egyet. A László név figyelmes, türelmes, ötletes, találékony személyiség kialakulását támogatja, odafigyelnek a részletekre, szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk, és ilyenkor belső békét tapasztalnak meg.
1: Azt hiszem, hogy ez teli találat.
0: De hogy ez milyen érdekes, hogy a szülők adnak egy nevet az embernek, a gyereknek, és akkor ez tényleg be is jön. Mennyi az esély erre?
1: Nem sok, de azt hiszem, hogy ez most sikerült.
0: Ez most sikerült. Laci, boldog névnapot kívánok, és hát akkor nagyon jó felkészülést, mert ahogy mondtad, most a beszélgetésünk után elindulsz egy cirka 3-4 órás edzésre, és hát akkor a további kalandozásokhoz is nagyon jó utat neked.
1: Köszönöm szépen, jó alkalmat, és mindenkinek.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyesen. Az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak elépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. A hazai társadalom jelentős háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót. Véleménykülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg, írja hvg.hu a Median friss felmérése alapján. A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúznál a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népes 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A Tisza szimpatizánsok 92%-a késedelem nélkül vagy óvatosabban, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Megtartotta alakuló közgyűlését a szlovákiai magyar önkormányzati társulás, írja felvidék.ma hírportál. A szervezet célja a szlovákiai magyar önkormányzatok összefogása, az érdekképviselet megerősítése, valamint a települések közötti szakmai együttműködés támogatása. Az első találkozó egyik fontos döntése volt, hogy a résztvevők elvetették a járási alapú szerveződést. A társulás működését a jövőben a természetes régiókra kívánják építeni. Sokat cikkeztek annak idején az újságok Brad Pittékről, és most végleg szétszakadhat Brad Pitt családja. A hollywoodi színész Angelina Jolie-val közös ikrei ugyanis hamarosan betöltik a 18. életévüket, így hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzódó gyermekelhelyezési megállapodása. Még nem tudni, hogy a fiatalok testvéreikhez hasonlóan döntenek-e, hiszen ha így lesz, teljesen megszakíthatják a kapcsolatot az apjukkal. A színészt nagyon megviseli, hogy egyre távolabb kerül a gyerekeitől. Egyedül jelenlegi kedvese tartja benne a lelket, ahogy mondta.
7: Időjárás.
6: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
1: Közlekedés.
6: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében. Emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
1: Fitbit.
5: 2:03, a mikrofonnál Házi Attila, forróságban, forró dallal és friss dallal folytatjuk. Hát 1984-es friss dal, de attól még a neve az. Cool and the Gang és a Fresh itt a Megafonban.

Madonna és a Cher is szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Hét domb, ez volt a verseny neve Rómában, amin tegnap Milák Kristóf úszónk aranyérmet szerzett. Az előfutamban még csak a második legjobbként végzett, de tegnap este svájci riválisa előtt zárt, azaz megnyerte a 100 méter pillangóúszást. Idén Milák Kristóf visszatérése nem csak sporteredményei miatt került reflektorfénybe, hanem a körülötte kialakult éles nyilatkozat, csata és belső feszültségek miatt is. Az egyik legnagyobb visszhangot az váltotta ki, amikor a szövetségi kapitány Sós Csaba erős kijelentéseket tett Milák szereplésével kapcsolatban, pofozó baba helyzethez hasonlítva a klasszis egyes versenyeit, ami komoly vitát indított az úszó társadalomban. A helyzetet tovább fűtötte, hogy Milák az országos bajnokságon ugyan több számban is rajthoz állt, de egyes futamokból visszalépett a döntők előtt, ami újabb találgatásokat indított a formájáról és a jövőjéről.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Botrányos VAR döntés borzolja a kedélyeket a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A Brazília-Skócia csoportmérkőzésen a brazil válogatott ugyan 3-0-ra nyert, mégis komoly vita alakult ki egy érvénytelenített gól miatt. A találkozón Vinicius Junior második találatát a játékvezető még megadta, azonban a VAR vizsgálat után visszavonták, mert a felvételek szerint a támadás során szabálytalanság történt Jack Henry ellen. A brazil szövetség a CBF hivatalos panaszt nyújtott be a FIFA-nak, és azt állítja, hogy a döntés nem volt következetes. Más hasonló szituációkat ugyanis a torna során nem büntettek. A FIFA közölte, a játékvezetői ítéletet nem tartják hibásnak, de az esetet kivizsgálják. A döntés újabb vitát indított a VAR használatáról a világbajnokságon.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Feszült öltözői jelenet borzolta a kedélyeket az idei foci VB-n a Panama-Anglia csoportmérkőzés után, miután a Panama válogatott két játékosa, Cecilio Waterman és José Luis Rodríguez a meccsre való felkészülés során már a mérkőzés előtt is összeszólalkozott. A konfliktus a találkozót megelőző edzésen tört ki, ahol a beszámolók szerint a vita előbb szóváltásba, majd lökdösődésbe torkolt, mielőtt a csapattársak közbeléptek és szétválasztották a feleket. A mérkőzés után a hangulat továbbra is feszült maradt az öltözőben, de a szövetségi kapitány igyekezett lehűteni a kedélyeket, és azt mondta, ez inkább a csapaton belüli versenyszellemjele, mint sem komoly szakadás. A Panama válogatott már korábban kiesett a csoportból, így a történtek inkább a frusztrációval teli világbajnoksági szereplés következményeinek tekinthetők.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 27-én a Lászlók ünneplik a névnapjukat. Ez a név figyelmes, türelmes, ötletes és találékony személyiség kialakulását támogatja. A névviselői odafigyelnek a részletekre is. Szeretnek a szabadban dolgozni, mert a természet megnyugtató hatással van rájuk, és ilyenkor belső békét tapasztalnak meg, ami igen fontos a számukra. A technikai dolgok érdeklik őket. Csendesek és figyelmesek, hagyományőrzők, fontos számukra a biztonság. Kedves Lászlók, boldog névnapot kívánok nektek! És természetesen azokat is köszöntjük és ünnepeljük, akik ma születtek június 27-én. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a...
3: Supergirl. A mozikban.
7: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
2: Reklámot hallottak.
8: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes azt sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
5: Időjárás.
9: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
3: Közlekedés.
9: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 4 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. A folytatásban az Atomic Kitten és a The Tide is High szól. Előtte az álmokfutók értett fáj, most pedig Samantha Bumba, Baby Come On Over, mind a 2000-es évek legjobbjai közül.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, fontos közlemény érkezett hozzánk. Vízkorlátozás van a Naszály környéki egyes településeken. A vízmű közleményt adott ki, hogy mostantól, tehát ahogy mondom, ettől a naptól kezdve arra kérik a lakosságot, hogy ne locsoljanak. 6 és 23 óra között ne mossák az utakat és a járdákat, ne használják az automata öntözőket, ne mossák vezetékes vízzel az autókat, és ne most töltsék fel a medencéket. A vízmű a takarékos vízhasználatra kér mindenkit Veresegyház, Erdőkertes, Szada és Őrbottyán településeken. A vízkorlátozás visszavonásig érvényes.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Nem tudok meglepőt mondani, holnap is nagyon meleg lesz. Csak már 39 fokot jeleznek előre Balassagyarmat és Vác környékére. A csúcsot ebéd után érjük el, és kora estig nem is csökken majd a hőmérséklet. Este 8 körül is 33 fok vár.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Tartja magát a forróság, még csak néhány órája értük el a napi csúcsot, 37-38 fokot látok a kijelzőkön, jelenleg is ennyi van, és majd valamikor olyan este 8 körül lesz az, amikor 30 fok közelébe mérséklődik majd a forróság. Mindenki vigyázzon magára, mindenki ezt mondja, én is ehhez csatlakozom, az egészségnél fontosabb nincsen. Találkozunk holnap is délelőtt 10-kor a legfrissebb sporthírekkel és programajánlatokkal, jövök ismét ide a Megafon stúdiójába. További kellemes szombat délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami...
7: Supergirl. A mozikban.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 16 óra van.
8: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Szendi Hajni.
13: Hírek.
12: Eltévedt külföldi turistán segített a Pestvár megyei kutatómentőszolgálat. A kiránduló a visegrádi Salamontoronytól indult egy körtúrára, de nem volt kellően felkészült és rosszul tervezte meg a napját. A mobilján nem volt internet, papíralapú térképet sem vitt magával, és egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, hogy pontosan merre szeretne túrázni az erdőben. A tevékenység irányítási központ egy angolul jól beszélő munkatárs az egyik vonalon tartotta a kapcsolatot a bajba jutottal, míg a másikon a mentőcsapattal egyeztetett. Ebbe a konferencia beszélgetésbe kapcsolták be a helyszínre érkező kutató rádióját. Mellettük olyanok is bekapcsolódtak, akik napi szinten túráznak a visegrádi hegységben. Így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását. Végül közel másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni az eltévedt és addigra teljesen kimerült hölgyet, akit Szentendrére szállítottak. Újabb ellenőrizetlen és korlátozás nélküli vízkivétel jeleit találta Kelet-Nógrádban a Zagyva folyó vízgyűjtő területein a Zagyva Mentik nevű természetvédelmi civil szervezet. Azt írták, teljesen kiszáradt medret találtak a Kövicses patak alsó, több kilométeres szakaszán. A vízfolyás már a Zagyva közelébe sem ér. Vizsgálataik során kiderült, a patak Mátra keresztesnél még folyt, a hasznosi tárulóban sincs vízhiány. Innen is tovább csorgott a víz, utána viszont Pásztónál már teljesen kiszáradt. Úgy vélik, illegálisan használták fel a patakvizét, ami a meder kiürüléséhez vezetett. Hozzátették, ez a tevékenység amellett, hogy tönkreteszi a helyi ökoszisztémát, az agyvától is elveszi a víz utánpótlást. A sok kis probléma így rendszer szintű katasztrófát okoz, amely már nem a jövő, hanem a jelen tragédiája. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes elnék az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Nem csak Magyarországon van hőség. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása 4 kivételével az ország összes tartományában életbe lépett. Luxemburgban is csúcsot döntött a hőség. A Nagyhercegség egyik településén 38,3 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord hőmérséklet 37,5 fok volt. Spanyolországban több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával. Olaszországban az egészségügyi tárca országos megelőzési tervet vezetett be a rendkívüli meleg miatt.
1: Időjárás.
12: Fokozódik a hőség, a perzselő napsütés mellett a legmelegebb órákban 38-39 Celsius fok várható a Dunakanyar és a Nyugat-Nógrád térségében. Magas UV-sugárzással. Vigyázzanak magukra, egymásra.
2: Közlekedés.
12: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra
3: mega slágerekkel,
8: mega jó
3: hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: csak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen? Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
0: Supergirl, a mozikban.
6: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyar.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 17 óra van.
7: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a várospolgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábel Horgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek, így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el rendeletben, ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
3: Közlekedés.
10: Drónnal figyelik az autósokat a 21-es főúton Pásztó térségében, emellett Vácon a Dr. Csányi László körúton és Szügy belterületén számíthatnak ma trafipaxra az autósok. A hőségre való tekintettel mindenki vezessen a megszokottnál jóval óvatosabban.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
11: A Megafon hírei következnek 2026. június 27-én. A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyérjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a város polgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábel Horgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Kifejtette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
0: Közlekedés.
11: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak az autósok Csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
12: Megafon. Nagyot szól.

0: reklám.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Superman nem ilyen?
3: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
1: Supergirl. A mozikban.
4: Reklámot hallottak.
5: 19 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Szendi Hajni.
7: Hírek.
6: A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakció időt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. Több dobogós helyezést is elértek a Váci Reménység Egyesület gerelyhajóítói a nemrég megrendezett Gödöllői Liga bajnokságban. Korosztályában Rábec Péter és Bényi Ádám első lett, míg Dion Róza második helyet szerezte meg. Emellett 3. és 2. helyet szereztek az egyesület sportolói. A hazai társadalom jelentős 3/4 többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót. Véleménykülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg, írja hvg.hu a Median friss felmérése alapján. A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúznál a forinttól, miközben minden 5. azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népes 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A TISZA szimpatizánsok 92%-a késedelem nélkül vagy óvatosabban, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. A Bajkál-tó melletti szibériai temetőkben talált leletek alapján a tudósok 5500 évesre teszik a pestis legkorábbi bizonyítékát. Erről írt most az Infostart. Ez az új felfedezés mintegy 200 évvel tolja ki a betegség megjelenésének időpontját a korábbi becslésekhez képest. A tudósok közölték, az ősi DNS tanulmányozásának új módszereivel vált lehetővé bebizonyítani, hogy a pestis sokkal régebb óta létezik, mint azt az eddigi feljegyzések alapján feltételezték. Az is kiderült, a pestis már az ősi vadászgyűjtögető csoportokban is bizony szedte az áldozatait. Sokat cikkeztek annak idején az újságok Brad Pittékről, és most végleg szétszakadhat Brad Pitt családja. A hollywoodi színész Angelina Jolie-val közös ikrei ugyanis hamarosan betöltik a 18. életévüket, így hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzódó gyermekelhelyezési megállapodása. Még nem tudni, hogy a fiatalok testvéreikhez hasonlóan döntenek-e, hiszen ha így lesz, teljesen megszakíthatják a kapcsolatot az apjukkal. A színészt nagyon megviseli, hogy egyre távolabb kerül a gyerekeitől. Egyedül jelenlegi kedvese tartja benne a lelket, ahogy mondta. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: Közlekedés.
6: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak az autósok csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
8: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: hozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Minden megteszed, hogy én legyek az első. Itt a fődíj egy csíkos tapernyő. Majd a fejed fölött asztalt.
2: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek a nyár minden erejével. Ez a Megafon. Ez

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Eltévedt külföldi turistán segített a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat. A kiránduló a visegrádi Salamontoronytól indult egy körtúrára, de nem volt kellően felkészült és rosszul tervezte meg a napját. A mobilján nem volt internet, papíralapú térképet sem vitt magával, és egyedül tartózkodott az országban, senkinek sem mondta el, hogy pontosan merre szeretne túrázni az erdőben. A tevékenység irányítási központ egy angolul jól beszélő munkatárs az egyik vonalon tartotta a kapcsolatot a bajba jutottal, míg a másikon a mentőcsapattal egyeztetett. Ebbe a konferencia beszélgetésbe kapcsolták be a helyszínre érkező kutató rádióját. Mellettük olyanok is bekapcsolódtak, akik napi szinten túráznak a visegrádi hegységben. Így alapos helyismeretükkel segíteni tudták a pozíció pontosítását. Végül közel másfél óra egyeztetés és keresés után sikerült megtalálni az eltévedt és addigra teljesen kimerült hölgyet, akit Szentendrére szállítottak. Újabb ellenőrizetlen és korlátozás nélküli vízkivétel jeleit talált a Kelet-Nógrádban az Agyva folyó vízgyűjtő területein az Agyva Mentik nevű természetvédelmi civil szervezet. Azt írták, teljesen kiszáradt medret találtak a Kövicses patak alsó, több kilométeres szakaszán. A vízfolyás már az Agyva közelébe sem ér. Vizsgálataik során kiderült, a patak Mátra keresztesnél még folyt, a hasznosi tárulóban sincs vízhiány. Innen is tovább csorgott a víz, utána viszont pásztónál már teljesen kiszáradt. Úgy vélik, illegálisan használták fel a patakvizét, ami a meder kiürüléséhez vezetett. Hozzátették, ez a tevékenység amellett, hogy tönkreteszi a helyi ökoszisztémát, az Agyvától is elveszi a víz utánpótlást. A sok kis probléma így rendszer szintű katasztrófát okoz, amely már nem a jövő, hanem a jelen tragédiája. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyesen az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Nem csak Magyarországon van hőség. Történelme során először adták ki a legsúlyosabb időjárási riasztást a túlzott hőség miatt Hollandiában. A Meteorológiai Intézet vörös riasztása 4 kivételével az ország összes tartományában életbe lépett. Luxemburgban is csúcsot döntött a hőség. A Nagyhercegség egyik településén 38,3 Celsius fokot mértek. Az eddigi rekord hőmérséklet 37,5 fok volt. Spanyolországban több mint 200 haláleset hozható összefüggésbe a nyár első hőhullámával. Olaszországban az egészségügyi tárca országos megelőzési tervet vezetett be a rendkívüli meleg miatt.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak az autósok Csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparty!
3: I want you to stop and listen. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyesen az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak elépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. A hazai társadalom jelentős háromnegyedes többsége szeretné, ha Magyarország bevezetné az eurót. Véleménykülönbség mindössze abban van, hogy ez mikor történjen meg, írja hvg.hu a Median friss felmérése alapján. A kutatás szerint minden második ember óvatos, csak alapos előkészítés után búcsúznál a forinttól, miközben minden ötödik azt szeretné, ha a lehető leggyorsabban bevezetnék az egységes európai fizetőeszközt. Az elutasítók a népesség 23%-át teszik ki, és ez az arány magasabb az idősebb, a vidéki és a kevésbé iskolázott társadalmi csoportokban. A Tisza szimpatizánsok 92%-a késedelem nélkül vagy óvatosabban, míg a fideszesek csupán 32%-a áll az euró bevezetése mellett. Megtartotta alakuló közgyűlését a szlovákiai magyar önkormányzati társulás, írja a felvidék.ma hírportál. A szervezet célja a szlovákiai magyar önkormányzatok összefogása, az érdekképviselet megerősítése, valamint a települések közötti szakmai együttműködés támogatása. Az első találkozó egyik fontos döntése volt, hogy a résztvevők elvetették a járási alapú szerveződést. A társulás működését a jövőben a természetes régiókra kívánják építeni. Sokat cikkeztek annak idején az újságok Brad Pittékről, és most végleg szétszakadhat Brad Pitt családja. A hollywoodi színész Angelina Jolie-val közös ikrei ugyanis hamarosan betöltik a 18. életévüket, így hivatalosan is lezárul a sztárpár éveken át húzódó gyermekelhelyezési megállapodása. Még nem tudni, hogy a fiatalok testvéreikhez hasonlóan döntenek-e, hiszen ha így lesz, teljesen megszakíthatják a kapcsolatot az apjukkal. A színészt nagyon megviseli, hogy egyre távolabb kerül a gyerekeitől. Egyedül jelenlegi kedvese tartja benne a lelket, ahogy mondta.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: Most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Megaparti.
0: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. június 27-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A napokban elkezdődött Balassagyarmat mellett a nyírjesi üdülő övezetben a 4-es és 5-ös számú tavak biológiai kezelése, tájékoztatott a várospolgármestere. Csak Gábor közölte, a Kábelhorgász Egyesület felügyeletével zajló eljárás a tavak ökológiai egyensúlyának javítását, az iszap és a túlzott algásodás visszaszorítását célozza, megakadályozva a tavalyihoz hasonló halpusztulást. Az első, jelenleg zajló egyhetes szakaszban 24 órás levegőztetés történik, emiatt a vízforgatók átmenetileg nagyobb zajjal működhetnek. Így a nyírjesben élők és az üdülő tulajdonosok türelmét kérik. Hozzátette, a későbbiekben a zajterhelés csökkentése érdekében az 5-ös számú tónál a jelenlegi vízforgatót később halk víz alatti rendszerre cserélik, amely a legkritikusabb időszakban hajnali 3 és reggel 8 óra között is üzemeltethető, míg a 4-esnél a szükséges vízmozgást továbbra is lapátkerekes berendezéssel végzik reggel 8 és 18 óra között. A tó állapotát folyamatosan ellenőrzik a szakemberek. Az oldott oxigén és a pH mérések alapján határozzák meg a további lépéseket. A hétvégén tetőző hőség miatt még fokozottabb óvatosságra kéri a közlekedőket a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. Bárnai Kinga baleset megelőzési titkár rádiónkhoz eljuttatott közleményében azt írja, azon túl, hogy a nagy meleg kellemetlen az emberi szervezetre, a vezetési képességekre is kedvezőtlenül hathat. A magas hőmérséklet csökkenti a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, növeli a fáradtság érzetet és ingerlékenyebbé teheti az embert. Hangsúlyozta, akik nehezen viselik a hőséget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljanak útnak. Ha erre nincs lehetőség, előre tervezzék meg az útvonalat, kerüljék az indulást a legmelegebb órákban, a hosszabb autózást, és iktassanak be gyakrabban pihenőidőket. Ha fáradtnak, bágyatnak vagy figyelmetlennek érzik magukat, inkább álljanak meg, pihenjenek, frissüljenek fel. A rendkívüli hőségre való tekintettel a következő napokban is a Vertical Groups egyes gyűjtőjáratai a megszokottól eltérő időpontban közlekedhetnek a szolgáltatási területeken. A hulladék szállító cég közölte, a begyűjtésre a gyűjtési napon akár a késő esti órákban is sor kerülhet. Arra kérik a lakosokat, hogy a kihelyezett hulladékgyűjtő edényeket, valamint a szabályosan zöld hulladékot és szelektív hulladékot tartalmazó zsákokat a megszokott gyűjtési időponttól függetlenül hagyják a közterületen mindaddig, amíg azok el nem szállítása meg nem történik. Gyenes Szilárd rádiónk megszüntetésén dolgozik. A szövetség a Balassagyarmatért Egyesület volt önkormányzati képviselője. Közösségi oldalán úgy fogalmazott, azt akarja elérni, hogy a hatóság megvonja a Megafon frekvencia engedélyét. Hozzátette, ezügyben a beadványt is elkészíti, amit Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszternek küld majd el. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak az autósok Csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el, rendeletben ezt a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter kiemelte, a védekezést ő irányítja és egy koordinációs testület segíti a munkáját. Ebben részt vesz több miniszter, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó. A kormányfő arra kért mindenkit, hogy folyamatosan kövesse a hőséggel kapcsolatos híradásokat. Ha teheti, maradjon otthon, figyeljen oda különösen a környezetében élő idősekre. Tette a koordináció helyi megvalósítói. A területi védelmi bizottságok fogják össze a különböző ágazatokat. Így a honvédség, a katasztrófa védelem, a mentőszolgálatok és a tűzoltóság munkáját. A védelmi igazgatási hivatal pedig folyamatosan jelent a kormánynak. Hozzátette, rendkívüli tájékoztatási rend lépett életbe, tehát mindenkinek javasolja, hogy nézzen meg a kormány.hu/hőség oldalt, vagy a kormány Facebook oldalát. Újra megszólalt Török Gábor a köztársasági elnök eltávolításának ügyében. Szerinte határátlépés történik. A közismert elemző politológus most azt írta, hogy azok, akik a Tiszára szavaztak, a cél elérésére adtak felhatalmazást. Ebben szerinte valóban jelentős a különbség a Fidesz 2010-es alkotmányos barkácsolása és a mostani lépések között. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a felhatalmazás korlátlan, mivel sokan valószínűleg nem helyes elnék az sem, ha Magyar Péter felgyújtaná Sándor Palotát, pedig a célt azzal is el lehetne érni. Hozzátette, miután más alkotmányos korlátjai jelenleg nincsenek a kétharmados hatalomnak, kizárólag a 141 kormánypárti képviselő belátásán múlik, hogy valóban erre az útra kívánnak-e lépni, és hogy olyan precedens teremtenek-e, amelyre sokáig emlékezni fog a magyar közélet. Lovasi András Kossuth díjas, és most ebből a díjból Vándor díjat csinált. A Kispál és a Borz, valamint a Kis Csillag zenekar tagja a Fishing on Orfű Fesztivál szervezőivel közösen alapította meg a Vándor Lajos díjat. Elmondása szerint az a céljuk, hogy minden évben felkérhessenek egy jelentős kulturális teljesítményt nyújtó zenészt, aki egy évig vigyázza, felügyeli és ápolja az eredeti szobrot. A Mazáruló Fesztiválon már gazdára is talált az elismerés. Leskovics Gábor Lecsó, a Pál utcai fiúk és a Kis Csillag 60 éves zenésze kapta meg. Lovasi András és a fesztivál szervezői hagyományt szeretnének teremteni a ceremóniából. Jövőre már a közönség bevonásával választanák ki a díjazottat. Nem hétköznapi céllal készül Pápua Új-Guineába. Varga Viktor, az énekes, arról beszélt egy interjúban, hogy a helyi őslakosokkal szeretne megismerkedni. Az énekest elmondása szerint még az sem riasztja vissza, hogy az ott élő törzs tagjai számára nem idegen a kannibalizmus. Varga Viktor azt mondta, ha úgy alakul, megkóstolná az ember húst.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak az autósok Csörökben a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan és figyeljenek a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségükben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróvezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket, és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségükben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönhette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: A kormány még ebben az évben benyújtja a felülvizsgált középtávú költségvetési pályát, amely az euró bevezetéséhez szükséges kritériumok teljesítéséhez vezető utat is felvázolja, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, az euróövezet pénzügyminiszteri testületének elnökével és a miniszterelnökkel tartott szakmai egyeztetésen beszéltek az uniós források felszabadítása kapcsán elért eredményekről. Emellett szót ejtettek azokról a szükséges lépésekről is, amelyek segítenek abban, hogy ezeket a forrásokat Magyarországon hasznosíthassák. Magyar Péter a találkozón az euró bevezetése kapcsán többek között úgy fogalmazott, nincsen egyetlen megoldás, de érdemes más országok gyakorlatát a magyar viszonyokhoz adaptálni. Eközben őszintén kell beszélni a magyar emberekkel, felnőttként kezelni őket és közösen meghozni a döntéseket. A közösségi média használatról és az online kommunikációról szóló iránymutatást tettek közzé orvosok számára, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arról beszélt, a Magyar Orvosi Kamara és az Egészségügyi Minisztérium közös állásfoglalása egyelőre nem képezi a hivatalos etikai kódex részét, azonban közzétételével szakmai etikai párbeszédet kívánnak indítani. A tárcavezető kiemelte, az orvosok közösségi oldalakon és nyilvános online felületeken tanúsított magatartása, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy szakmai minőségűben járnak el, nem sértheti a hivatás méltóságát, a betegjogokat és a titoktartási kötelezettséget. Felszámolás helyett a közterületi reklámfelületek átlátható, arányos, szakmailag megalapozott, versenysemleges és városképi szempontból is vállalható szabályozása volna a főváros érdeke, hangsúlyozza a Magyar Reklámszövetség. Az érdekképviselet egyetért a városkép védelmével, a közterületek rendezettebb használatával, ám szerintük az elfogadásra váró tervezet jelentősen megváltoztathatja Budapest közterületi reklámpiacát. Hozzátették, a reklám elhelyezési és hasznosítási lehetőségek túl szigorú korlátozása, az önkormányzatok fejlesztési, közterülethasznosítási és lakossági tájékoztatási mozgásterét is szűkítheti. Unokáiról beszélt nemrég Bon Jovi. Az énekes fia Jake és felesége Millie Bobby Brown tavaly nyáron fogadta körökbe egy kislányt, novemberben pedig másik fia Jesse köszönthette első gyermekét. A nagy örömmel kapcsolatban a rockstar elmondta, egy celeburdi, bolondos nagypapának tartja magát, és csodálatos ez a szerep.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.